0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen
0: csípjük Kolozsvárt.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan?

0: szárnya.
1: Előbújtak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk.

Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Oh, igen, igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika! Hi, this is Dennis. A legmenőbb új slágerek sem hiányozhatnak.

0: Jó zenék tavaszi nagytakarításhoz,
1: sétáláshoz a Szamos partján,
0: vagy edzéshez a Kondi Parkban.
1: 95.1
0: Paprika Rádió.
2: Sziasztok, Bocskor Viborka vagyok a Magashegyi Underground-ból. Ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok a legtöbb magyar zenével.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

Paprika Rádió. A tavaszi kirándulásod háttérzenéje. Akkor is, ha ez a kiruccanás csak a sarkiboltig tart. Paprika Rádió.

a zenénk olyan, mint a hab a tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió 95.1.

0: csak az évszak változik. A kedvenc zenéi továbbra is a Paprikán szólnak.
1: Üdvözlet, Kolozsvár! Ez itt a Paprika Rádió. Mi pedig a Lóci Játszik vagyunk. Most a mi dalunk következik. Hag-

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fára másztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
3: 10 éves a Mikó óvoda!
4: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan?

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Ingyenes pszichológiai tanácsadást kaphatnak az autista és Down-szindrómás gyermekek szülei. Milliárdos veszteséget okoz az európai gazdaságoknak a mentális zavarok terjedése. Közzétette az idei civil pályázati felhívásokat a kolozsvári önkormányzat. Jó reggelt kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Teljes mértékben megtéríti az egészségbiztosítási alap az autizmussal élő vagy Down-szindrómás gyermekek szüleinek és gyámjainak nyújtott pszichológiai tanácsadást. Adja hírul a Maszol. Az egészségügyi reformtörvény módosítását Nikus Orden államfő hirdette ki a napokban. A jogszabály olyan országos gyógykezelési programokat irányoz elő, melyek célja a közegészségügyre jelentős hatást gyakorló betegségek specifikus kezelése. A döntés értelmében a szülők és a törvényes képviselők szakintézményekben vehetik igénybe a díjmentes szakorvosi ellátást és tanácsadást. Évente mintegy 76 milliárd euróba kerül a rossz mentális egészség az európai országoknak, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD új jelentése szerint. Informál az Euronews. A szervezet közölte, hogy a költségek jelentős része abból adódik, hogy a mentális állapotok súlyosbítják a fizikai betegségeket, drágítva a kezelést. A mentális zavarok a munkaerőpiacot is érintik, 2050-ig évente átlagosan 1,7%-os GDP csökkenést okozva. Az OECD megjegyezte, a szorongásos és depressziós esetek száma valószínűleg a hivatalos adatoknál is magasabb a társadalmi stigma miatt. Visszanemtérítendő támogatásokat hirdetett meg a 2026-os pénzügyi évre Kolozsvár polgármesteri hivatala, informál a hivatal a Paprika Rádióhoz eljuttatott közleményében. A városvezetés idén több mint 18 millió lejt szán kulturális és oktatási célokra, míg a sportprogramok kerete meghaladja a 30 millió lejt. A kiírás során kiemelt figyelmet kapnak a Márton Áron emlékévhez, valamint a Hunyadi János évhez kapcsolódó projektek. A cél az élhetőbb város építése, az innovatív közösségi kezdeményezések támogatásával. A pályázatokat május 15-éig várják.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Meghosszabbította a Kobbie Mainoo szerződését a Manchester United, így a fiatal középpályás 2031 nyaráig marad az angol klubnál. Informál az MTI. A 21 éves labdarúgó az akadémiáról kikerülve eddig 98 alkalommal lépett pályára a felnőtt csapatban. Mainoo az angol válogatottban is alapemberré vált, amellyel Európa-bajnoki döntőt is játszott.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információ.

0: Rádióval.
1: A következő napokban kitavaszodik az időjárás, lesznek olyan pillanatok, amikor akár 25 Celsius fok is lehet Kolozsváron. A mai nap folyamán sokat süthet a nap, jelentős mértékű csapadék nem várható, és szintén már-már tavaszias, nyárias időjárás vár ránk. A legmelegebb órákra ugyanis 23 Celsius fokot ígérnek a kincses városra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm a figyelmet, Korakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel.

0: De még milyen jól indul, nem tűnik?
1: Bizonyán május 4-én is itt vagyunk vele. Május 5-e van? Milyen nap van? Könyörgöm, hosszú hétvége, mindenki el van téledve. Azt tudom, hogy hétfő van reggel, 7 óra, majd 5 perccel. Mi pedig itt a stúdióban, hogy mindenkit felköltsünk, akinek szintén egy kicsit döcögősebben, és még a hétvégi mámorral tele a feje, és így kelt fel a mai nap.
0: Még nehéz visszaszokni a hosszú hétvége után, nem?
1: Nem baj, azért igyekszünk mindent tőlünk tehetőt megtelni, és hát közben kérdezünk is titeket, hogyha már a mámor az megvan, hogy milyen volt a hétvégétek, mivel telt, ezt megírhatjátok még reggel korán, egy kicsit nosztalgiázzunk, mérjük fel a terepet, ki az, aki Kolozsváron köszöntötte a májust, a tavasz utolsó hónapját, ki az, aki kicsit távolabb ment, ezt a WhatsApp számunkra 0744351950-re el lehet küldeni, és szívesen fogadjuk a jó kis micses fotókat. Tass, te hogy érzed, kipihented magad a hosszú hétvégén?
0: Persze, kirobbanó energiával jöttem ma be.
1: Ne, ezt el is hiszem. Rátnézek és elhiszem, szóval nem éreztem benne egy csepp iróniát sem. Nagyon örvendek neki, tartson ki 11-ig legalább, hiszen addig tart a tornádó. Nektek is mondjuk, kedves paprikások, maradjatok velünk.
2: A műsor, ami felráz. Paprika tornádó.

0: már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas,

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Dertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a Dertis.ro oldalon, a partner térképen. Dertis. Minőség. Mindig.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej.

0: Április 4-ére, május 4-ére.
1: Május 4-ére, Tündi.
0: Még egy kis idő kell, amíg belejövök, de nagyon koncentrálok. Tehát itt a munka ünnepe, meg az anyák napja, meg mindenféle ünneplés után azért mára is jutott szerintem egy nagy nap azok számára, akik szeretik a Csillagok háborúját, vagyis a Star Wars filmeket.
1: Így van, az erő legyen veletek, azaz May the 4th be with you. Május 4-e legyen veletek, hogyha...
0: Igen, igen, ebből a szópoémból alakult ki, ebből a vicces, hát a filmben elhangzó szlogenből végül is az, hogy május 4-én ünneplik a Csillagok napját. Szerintem nagyon
1: Csillagok háborújának napját. Igen.
0: Szerintem nagyon sokan vannak egyébként olyanok, akik ezt az egész univerzumot imádják. Tas, most van a pillanat, hogy szint vagy.
1: Én akartam feltenni ezt a kérdést lelőtted. Hát én nagyon szeretem, különben nem vagyok ilyen hatalmas fan, és lehet, hogy most a hatalmas fanok meg fognak kövezni, de én az utóbbi három filmet is egyébként szeretem.
0: Amik
1: már a Disney színei alatt készültek. Te nem?
0: Nem néztem meg az utolsó hármat. Az első valahányat megnéztem. Kényszerítettek. Nem volt kellemetlen feltétlenül, tehát tűrhető volt, de nem loptam.
1: Tűrhető volt, akkor nem engem fognak megkövezni, kedves hallgatók.
0: Elviszem az összes rossz kommentet ezek után. Nem, amúgy nem rossz, sőt, képzeld, annyira, hogy mondjam, szépen lassan azt hiszem, hogy kelepcébe csaltak engem ezzel az egész Star Wars univerzummal, mert most már ott tartunk, hogy egy számítógépes játékot viszünk végig, ami a Star Warshoz kapcsolódik, úgyhogy soha életemben nem játszottam számítógépes játékokat, és egyébként sem szeretem a Star Warsot, na de lehet hatni az ember lányára, hogyha megfelelő emberek próbálkoznak. Szóval így vagyok én a Csillagok háborújával, na de kíváncsi vagyunk, kedves hallgatók, ki az, aki közületek nagy fan, és hogyha már jelentkeztek, hányas a kedvenc részetek, nem tudom, Tas, neked van kedvenced, vagy van egy ilyen konszenzus, hogy melyik a legjobb film a sorozatból?
1: Fú, szerintem nekem talán a hármas a kedvencem, konszenzusan nem tudom, hogy van-e, őszintén tényleg nem vagyok ekkora nagy fan. A hármas ugye az, amikor Anakin majd átfordul és enged a sötét oldal csábításának, hogyha még emlékszel.
0: Emlékszem, aha.
1: Na úgyhogy szerintem az a legjobb.
0: Az egy izgalmas rész, írjátok meg ti is, hogy melyik a kedvenc részetek, ki az, aki igazán szereti a Csillagok háborúját. Várjuk az egészen pici rajongóktól a 90-190 évesekig is mindenkinek a jelentkezését. 0744-351-951.
1: És az erő legyen veletek így, hétfő, május 4-e reggelén.

nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

veletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1, mert sosem voltunk százasok.

0: 8 után 3 perccel azt hiszem, hogy most már szép lassan felébredeztünk, és magunk mögött hagytuk a hétvégét, látjuk, hogy nektek is nagyon jól telt, azért csomó képet küldtetek, úgy az édesanyákkal, mint a május 1-i ünneplésről. Külön örvendünk azoknak a videóknak, ahol hallatszik a Paprika Rádió a háttérben, közben fő a bográcsban valami nagyon finom, és ti is látszik, hogy teljes energiával ott vagytok a családdal, barátokkal ünnepeltek a Paprika Rádió dallamaira. Ez a legkedvesebb videó így számunkra, azért ezt elmondom.
1: Igen, ez az igazi jó visszajelzés, amikor látjuk, halljuk, hogy tényleg hallgattok minket, velünk vagytok még a háttérben is, a micsek mellett, a karajok mellett.
0: Na jó, így reggelire azért ezek így jó nehéz ételek voltak azok után, hogy a hétvégén szerintem mindenkinek kijutott ebből jócskán. Na lássuk, hogy mi az, ami várható a hét hátra levő részére. Lehet-e még tervezgetni ilyen sütögetéseket például?
2: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
0: Azok után, hogy május 1-én hideg rekord dőlt meg, úgy látszik, hogy most a május első napjaiban mától egészen a hét közepéig nagyon nyári időjárás lesz. Ilyen 22-24, holnap 24, szerdán pedig 25 Celsius fokos maximális hőmérséklettel.
1: Igen, ennek szerintem igazán örülhetünk, és ma pedig 12 órányit fog sütni a nap, tehát itt el is viccelt az előbb tűnő, hát többet fog sütni, mint amennyit nem.
0: Holnap még többet, 14 órát, aztán csütörtöktől egy kicsi esőre lehet számítani, de akkor is szintén nagyon meleg lesz, úgyhogy érdemes kihasználni még ezt a maradék időt.

0: kedvenceink szólnak 7:40-kor is, kedves paprikások, folyamatosan szolgáltatjuk a jó dallamokat, hogy könnyű legyen ez a hétfő, és persze azokat is, azokat az infókat, amikre szükségetek van. Közben április, még egyszer, május,
1: május van,
0: tudom megszokni. Május 4-én köszöntjük a Mónikákat és a Flóriánokat. Isten éltesen titeket, sokáig ti vagytok a névnaposaink, és nektek szóljon minden dallam ma a mai nap folyamán, érezzétek azt, hogy ti vagytok a kiváltságosak. És hát nagyon érdekes dologra bukkantunk, még hogyha már itt Kolozsvár környékét bogarásszuk.
2: Igen, azt hiszem, Kolozsvár visszatért a természethez, vagy a természetbe talán?
0: Igen, mert hogy lovakat csíptek el a Majális utcán a hétvégén, hamarosan hozzuk ennek is a részleteit, na de addig kíváncsiak vagyunk, hogy ha már lovak nincsenek, mi van jelenleg a forgalomban, mennyire lehet érezni még ezt a május elsői lazulást, pihenést, nem tudom, nyugodt hangulatot, vagy
2: hát reméljük, hogy nincsenek lovak, azért még ne szaladjunk előre.
0: Lóvágtában ne szaladjunk előre. Írjatok nekünk útinfót, az biztos a 0744 351 951-re.
3: Erre adtok el, és erre kelek fel.
0: Az én rádióm.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Kászábáróló egy hely, ahol minden érzéki életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Kászábáróló, kászábáróló.ro.
2: Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
3: Hát a Suezi csatorna,
4: a kínai nagyfal,
5: a piramisok,
6: a Nívó ajtók.
2: A micsodák?
7: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
2: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
7: Nívó.
2: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A. Rossz ember a csapatban, olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan, rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
5: Akkor talán kezdjük előről.
2: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek, nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro. Mielőtt túl késő.
8: A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zuli és a Kartel, Jude Law, Mobilmánia Viki Rágyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kocika, Ladány Bele 27, Luis Azzán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
9: Az online csalások veszélyeztetik a pénzügyi biztonságát. Látogasson el a www.dnsc.ro weboldalra.

0: mert Fatima ragyog a szívem, na hát mindenkinek ezt a ragyogást kívánjuk itt 10 percen, 8 óra előtt, és még a nap is kisütött erre a dallamra, úgyhogy tartsuk meg ezt a lendületet.
1: Igen, ragyog bizony, ti sajnos nem látjátok, kedves hallgatók, de most Tündi is táncolt így velem reggeliben.
0: Persze, persze, azért szoktam, na meghozod a hangulatot, úgyhogy a morcos reggelekből ilyenkor táncolós reggelek válnak. Hála a poénjaitoknak is, amikkel itt elláttok minket reggel korán, és Texas lett Kolozsvárból, erről számoltunk be néhány perccel ezelőtt. Ó, de, bizony, bizony. Texas, de hogy mondjam, csak a jó részével. Tehát nem kerültek elő még a pisztolyokat pörgető.
1: Tehát éppen ennyire nem vadnyugati.
0: Nem annyira vadnyugat, de már közeledünk a vadnyugathoz. Ugye arról van szó, hogy Kolozsvárnak egyik forgalmas útján, pontosabban a Munka sugárúton, hát nem autók sorakoztak egy szombati napon, hanem lovak vették el konkrétan az irányítást. 4 darab, nyugodt, komótos lovacska, mint hogyha csak egy sima sétára indultak volna, vagy a parkba. A lényeg az, hogy az aszfalton járkáltak, és állták el az utat feltehetőleg az autók elől.
1: Hát, na, hogyha esetleg tovább indul ez a folyamat, szerinted bevezetik a lósávot?
0: Jaj, éreztem, hogy valami neki történik, valami megfogalmazódott. Ja, a biciklisáv mellett lesz majd egy külön lósáv, lehetséges. Én azon gondolkodtam, hogy hol fognak parkolni a lovak, hogyha a külön lósáv lesz.
1: Remélhetőleg rájuk nem kell majd külön parkoló cédulát fizetni.
0: Na de figyelj, egyébként Justin írja nekünk, hogy most is van a Munka sugárútól megpakolva egy szekér, úgyhogy ő ahhoz köti a szombati ló inváziót. Zaphengeres biodízel olyan jót kasszagott a sezen, hogy igen, igen. Szóval ezt azért még el lehet vinni. A témát ides tova. Lehet, hogyha így haladunk, akkor nem csak a villamosoknak lesz külön sávja, tudod, amit most a polgármester úr beszeretne vezetni, és illetve gondolkodnak róla, hanem a lovaknak is, és majd nem a villamosjegyet fogjuk. Hát lyukazgatni már nem lyukazgatjuk, hanem visszük majd ügyesen az abot felmutatva a sofőrnek.
1: Hát, hogyha nem is az egész városban, akkor talán legalábbis itt a Munka sugárúton, akkor ennyivel több értelme van most már a mondásnak, hogy kimegyek megnézni a lovamat.
0: Bizony, igen, igen. Na hát írjatok továbbra is a forgalomhoz kapcsolódva, mi pedig nézzük, hogy mi minden történt és történik Kolozsváron. Felvesszük a fonalat mindennel, és beszámolunk mindenről, ígérjük, amiről érdemesnek tartjuk. Egészen 11 óráig, és pördülünk is rá a következő paprikás lágjára, aztán pedig Karakas Balázs legfrissebb híreire.

0: Szállt ez az óra is. Hamarosan a legjobb hangulatban folytatjuk a friss hírek után. Reggeli tornádó. Mi tudjuk, honnan fúj a szél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió. Ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Meghalt Takács Csaba, még több katonát von ki az USA Németországból. Rengeteg ittas sofőrt fogtak a hétvégén a rendőrök. Jó napot kívánok, jövök a hírekkel a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Saját fűnyíró traktora okozta Takács Csaba, az RMDS volt ügyvezető elnökének halálát. Erről értesült a Stier de Cluj. A Kolozs megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 71 éves politikus május 1-én a délutáni órákban egyedül végzett kerti munkát udvarán. Éppen a fűnyíró késeit próbálta megélezni, amikor a gép váratlanul megindult és maga alá gyűrte az áldozatot. A helyszínre érkező orvosi egységek már nem tudták megmenteni az életét. A korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát von ki az Egyesült Államok Németországból, adja hírül az Euronews. Donald Trump amerikai elnök floridai nyilatkozatában drasztikus csökkentésről beszélt, amellyel a jelenleg ott állomásozó 36 000 fős kontingens létszáma tovább apad. Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, a műveletet a következő egy évben hajtják végre. A döntés hátterében az amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár iráni konfliktus miatt kialakult vitája állhat, legalábbis ezt feltételezi az Euronews cikke. Országos akciót tartottak a hétvégén a közlekedési rendőrök az ittas és a bódult állapotban történő vezetés visszaszorítására. Erről ad hírt az Agerpress hírügynökség. A román rendőrség közleménye szerint a gyors tesztek 134 gépkocsi vezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, közülük 52 esetben volt magas a mértérték. A razzia során további 10 járművezetőnél a kábítószer használata is beigazolódott. A hatóság hangsúlyozta, a közúti biztonság érdekében a következő időszakban is folytatják a szigorú ellenőrzéseket.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Megdöntötte saját 78 éve fennálló gólrekordját a kolozsvári labdarúgó csapata, miután visszavette az első helyet a bajnokságban. Erről informál a Klus 24. Dan Bodea sportújságíró és statisztikus közölte, az együttes a legutóbbi mérkőzésén megszerezte szezonbéli 59. találatát, ezzel túlszárnyalta az 1948-as idény csúcsát. A klub történetének 60. élvonalbeli részvétele során ez a jelenlegi legsikeresebb évad, hiszen a csapat már 21 győzelemnél tart.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Melegszik a levegő Erdélyben, jelentős anomáliákra nem kell számítani. A szél elsősorban a hegygerinceken és a délkeleti vidékeken élénkülhet meg. Kolozsváron abszolút koranyárias időben lehet részünk. Ma a legmelegebb órákban 23 Celsius fokot mérhetünk, és verőfényes napsütés vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1...

0: 5 perccel 8 óra után is itt vagyunk veletek május 4-én, jól mondtam.
1: Most már igen, ez az.
0: Nagyon koncentráltam, köszönöm szépen, le az összes kalappal előttem. Na hát erre az órára is készülünk mindenféle kolozsvári aktualitással. Lesz itt szó arról, hogy mitől félnek például a kolozsvári alkalmazottak, ami az AI-t, a bűvös mesterséges intelligenciát illeti.
1: Nem félünk,
0: felvesszük a harcot a mesterséges intelligenciával. Így igaz, na jó, hát ezzel is megbirkózunk, mint ahogy nagyon sok más mindennel. A hétfő reggelek erről szólnak szerintem a megbirkózásokról.
1: Az ásítások, meg a csipatörlések közepette.
0: Azt hiszem, az ásítást azt itt nekem céloztad, ugye az órakezdőben a mandulámat is tudtad nagyjából. De hát ez természetes azért a kávé. Itt vannak a csípős dallamok is, hogy ébresztenek bennünket is, titeket is. Ezen evickélünk végig egészen 11 óráig, úgyhogy szerintem érdemes lesz feltekerni a hanghangerőt és velünk is maradni.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadója.

0: pedig nem csak elolvassuk,
1: kaptunk návállát,
0: be is játsszuk. Mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert... 95 plusz 1. És mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Jó hír számodra és családod számára. Most bármelyik kolozsvári és százfelesi Dr. Max gyógyszertárban az online áraknak megfelelő alacsony árakat találsz. Május 31-ig a 60 ml-es nők és férfiak számára alkalmas Dr. Fiterman Minoxicapil hajhullás elleni spray promóciós ára 99,99 bani helyett 64,99 bani, valamint az 1000 ml-es Bioderma ABC Derm habzó tisztítógél 114,99 bani helyett 59,99 bani. Dr. Max gyógyszertárak. Ember közelben. Dr. Max árakkal.
2: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert szeretnél, a Pikóvatra...

0: kölcsönöztet a Bigobaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen.
1: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról, mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások, fehér kesztyűs tisztaság.
2: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
3: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
4: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
5: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1-re, és egész héten nyitva tart.

0: Kedves paprikások, elkapnánk mi is itt ezt a bizonyos gránátot, itt Bruno Mars után szabadon értetek, reméljük, hogy jól indul ez a reggel.
1: Itt vagyunk veletek egy kolozsvári romániai kutatással, ugyanis friss felmérés készült arról, hogy mi miatt félnek leginkább a romániai munkavállalók, hogyha szóba jön a mesterséges intelligencia, AI, IA, IA, EMI, hogyan lehet ezt még nevezni, micsoda? Hát olyan adatok vannak, kérem szépen, amik eléggé felpörgetik itt az embereknek a kíváncsiságát, ugyanis a munkavállalóknak körülbelül kétharmada attól fél, hogy túlságosan rá fog függni a technológiára. Ebben van a legnagyobb konszenzus, tehát azt lehet látni, hogy az az 1000-1500 dolgozó, akit vizsgáltak ebben a felmérésben, leginkább attól tartanak, hogy saját határaikat nem tudják majd hát kontrollálni és annyira megtartani, mint ahogyan az szerintük nem tudom, illő lenne, jó lenne?
0: Engem nem kérdeztek meg, de szerintem én is ebbe a kétharmadba tartozom. Vagy hogy tényleg néha nincs annyi energiám, akkor tényleg fordulok én is néha az AI-hoz, hogy foglaljon össze nekem emezt, amazt, de azon kapom magam, hogy használom, és kicsit elfből, de szeretnék távolságot tartani legalábbis.
1: Teljesen értem, amit mondasz, és szerintem ez tényleg a jövő egy-két évnek az egyik kardinális kérdése lesz, hogy hol tudjuk meghúzni azt a bűvös határt. Mikor lesz az, amikor már annyira ráfüggünk a mesterséges intelligenciára, hogy például a körülöttünk levők helyett, akik adott esetben egy-egy témának a szakértői, egyből a ChatGPT-t, vagy a Gemini-t, vagy akár melyiket kérdezzük meg, annak érdekében, hogy választ adjon nekünk, ahelyett ugye, hogy azokhoz fordulnánk, akik közel is állnak hozzánk, érzelmileg, tehát, hogy ezt
0: igen,
1: valahogy
0: és bele tudják vinni ezt az emberi eszenciát, ezt a lelket talán. Mondjuk, amire még kitértek ebben a cikkben, ebben a kutatásban, hogy nagyjából a megkérdezettek szinte felejtett, körülbelül 48%-a az, akik akik pozitívan állnak az egész témához. Tehát nem annyira megosztó, vagy pont félbeosztja akkor itt a megkérdezetteket ezek szerint.
1: Igen, és körülbelül 40% van, aki aggódik egy picit a munkahelye jövője miatt, de amúgy ezek a dolgok, amiket mi eddig felsoroltunk, én nem gondolom, hogy ellentmondásosak lennének.
0: Nem.
1: Tehát miközben attól félek, hogy talán túlságosan ráfüggök a mesterséges intelligenciára, és miközben jónak is látom, aggódhatok egy picit a munkahelyem miatt, nem?
0: Igen, tehát, ezek összeférő dolgok, teljesen.
1: Ezek végül is összeférő dolgok, és pont azt a zavart állapotot tükrözik, amiben ezek szerint Románia is benne van, hogy használjuk, tök jó, hasznos, érzem, hogy lerövidíti a munkámat, érzem, hogy van egy pozitív hozadéka, ugyanakkor nem tudom, hogy hova fog kifutni ez az egész az én személyes életemben, a munkahelyemen, mennyire fogja felváltani, lecserélni, fölöslegessé tenni az én munkámat, úgyhogy ezek mind-mind benne vannak a kutatásban. Na hát kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltok, ti hogyan érzitek, feltehetőleg nem voltatok megkérdezve, nem voltatok benne ebben az 1000-1500 főben, viszont akkor tegyük ezt paprika reprezentatívvá a kutatást, és kérdezünk titeket, kedves csípős hallgatóink, hogy hogyan vélekedtek a mesterséges intelligenciáról, ezek a kérdések, amiket itt érintettünk, mennyire foglalkoztatnak titeket a munkahelyeteken. Írjátok ezt meg a 07 44 351 951-re, hamarosan még jövünk ennek a kutatásnak a részleteivel.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

életek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki,

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1. Mert sosem voltunk százasok.

0: Romániai felmérés szerint a munkavállaló körülbelül kétharmada attól fél, hogy túlságosan rá fog függeni a mesterséges intelligenciára. Körülbelül fele a munkavállalóknak aggódik a munkahelye miatt, és szintén 48-50% az, aki azt gondolja, hogy könnyíti az életét, a hétköznapjait, a 8-tól 4-ig tartó munkaidőt, az, hogy ott van a mesterséges intelligencia és annak a használata. És ugye arról is beszélünk, vagy ez a kérdés is felmerült itt műsoron kívül is, hogy hol van a határ, amit sokan nem szeretnének átlépni, vagy azt gondolják, hogy oké, eddig is ne tovább, hasznos volt, köszönjük szépen, na de ezt már ne csinálja meg az AI helyettem, ne döntsön helyettem, bizonyos lépéseket, bizonyos kérdésekben ne adjon választ nekem.
1: Igen, tehát nagyon jó segítség tud lenni, tekinthetünk úgy rá, mint egy kollégára, aki újít, gyorsít, és gyorsabban gyorsít, és megint csak gyorsabban gyorsít, de hogy amiben a megkérdezettek nagy többsége egyetértett, hogy emberi kérdésekben ne döntsön. Tehát amit amúgy a HR, vagyis a humán erőforrások kezelnének.
0: Igen, tehát ez például olyasmi, ami a felvételeket, vagy az interjúztatást érinti, ugye az önéletrajzoknak a befogadását egy cégnél, azoknak a bírálását, és ezt egyébként nagyon sok helyen már csinálja a mesterséges intelligencia, tehát én ha jól tudom, akkor azért szokták bevetni az AI-t arra, hogy egy bizonyos posztra jelentkező közül kiszűrje azt, aki az adott cégnek a legalkalmasabb. Nyilván itt a paraméterek meg vannak határozva, gondolom a cégvezető által vannak meghatározva. Te is azért úgy látom a grimaszaidból, hogy nem igazán értesz egyet ezen a dolggal. És miért nem? Mert hogy amúgy én nem tartom egy rossz dolognak, érted? Ott van az, hogy mit végzett addig az illető. Az önéletrajzában benne van az, hogy milyen munkatapasztalata van, milyen előképzettsége, tehát leszűri, úgymond nekem megszűri az információkat, és ahhoz az önéletrajzhoz, vagy önéletrajz halmazhoz jutok már hozzá, ami potenciálisan illeszkedik az adott munkakörhöz.
1: Jó, elhiszem, hogy amúgy ez is, tehát, hogy ebben a munkakörben is hasznos tud lenni, de mondjuk csak egy ilyen hatalmas multinál, ahova mondjuk arra az állásra jelentkeznek százan, és tényleg nem az van, hogy most valakinek át kéne rágni át kéne nyálazni az összes, mit tudom, másfél oldalas kis önéletrajzot.
0: Hova jártam? Óvodába? Hova jártam? Bölcsödébe? Igen, hogy ezeket nem kell egy embernek végigolvasni, az élettörténeteket. Aztán nem teljesen jó. De mondjuk a kirúgásról, láttam, hogy az még nem győztelek meg teljes mértékben.
1: Nem, még így sem.
0: De a kirúgásról például ne döntsön, nem? Vagy a, nem tudom, a juttatásokról adott esetben, az ilyen bónuszokról, hogy kinek mennyire volt jó a teljesítménye.
1: Igen.
0: Azt hogyan tudja megítélni egy mesterséges intelligencia?
1: Hát ismét csak számonatokból tud szerintem erre vonatkozom bármilyen érték.
0: Hát, hogy levonni valamiféle döntést. Igen, számadatokból, a számadatok kérdés, hogy mennyire tükrözik ugye a valóságot, vagy azokat
1: nem,
0: a...
1: Szerintem nem, de aha, nem ennyire, vagy sokkal szubjektívebb, nagyon több változós ez az egyenlet, hogy ki milyen bónusz kapjon, esetleg
0: mennyire jó munkaerő, ugye?
1: Igen,
0: határon
1: igen.
0: Billege, igen. Tehát ugye a humán erőforrásnak a feladatát ne végezze el pontosan egy robot, ez a kérése nagyon sok embernek a megkérdezettek közül. Nem tudom, mondom én egy kicsit úgy ezért hajlok arra, hogy mégiscsak segíthet ebben a feladatban, de írjatok kedves HR-esek, ha megszólítva érzitek magatokat, és persze bárki, aki azt gondolja, hogy esetleg az önélet rajzát egy robot bírálta eladott ponton, mi a véleményetek? Kell-e ilyen feladatokra a mesterséges intelligencia, vagy mellőzzük? Írjátok meg ezt, addig is megyünk tovább egy jó kis lágerrel reggel korán.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolán. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
3: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőt velünk kezdődik.
4: Egy hely a tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjon. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Mörös negyedben, illetve Százfenesen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
5: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipári téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket
6: és könyvek százai,
5: mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ru.
7: A helyi gazdaság támogatásához tudatosan vásároljon hazai termékeket és szolgáltatásokat.

0: Drive után 9 perccel 9 óra előtt itt vagyunk mi is, kedves paprikások, és hát elhoztuk azt a leget, amit Romániában szerintem sokakat érdekelhet. Melyik a legolcsóbb új autó Romániában? Na hát erre adunk most egyfajta választ, amiről a sajtóban lehet olvasni, és a válasz jelenleg a... Jó öreg.
1: A Dacia Logan.
0: Bizony, a jó öreg Dacia Logan, aminek az ára, tehát egy ilyen átlagos felszereltségű változatnak körülbelül 15 000 euró.
1: De azért ez így is sok, na legyünk őszinték.
0: Így is sok, kicsit...
1: De nem kevés.
0: Kicsit azért pontosítsunk, 14 950. Na, jó, aztán ez különbség. Az az 50 euró ebben a történetben. És igazából itt, hogy az a meglepő talán, hogyha összevetjük a korábbi árakhoz képest, hogy ez hol mozog nagyjából.
1: Igen, tehát 24 decemberében nagyjából még 11 000 euró környékén volt ennek az új Essential a verziónak az ára, tehát azóta akkor drágult mennyit? 4 000 eurót. Igen. Így az infláció is mindennek véget.
0: Igen, és az a kérdés ugye, hogy mi minden változott azóta a piacon, tehát 2 év és néhány hónap leforgása alatt, tehát ugye a korábbi legolcsóbb modellek, például a Mitsubishi Space Star már nem kapható, tehát kiesett egy olyan tűrhető árkategóriás autó, ami egykoron jó választásnak bizonyult annak, aki új autót szeretett volna, de nem akart csilliárdokat fizetni érte.
1: Igen, és egyébek is változtak, tehát egyre megbízhatatlanabbak a például a roncsautó programok. Ja. Én például gondolkodtam ebben, nem tudom, te amúgy gondolkodtál abban, hogy te kedves tűnni, hogy autóvásárlás, hogy igen.
0: Egyelőre nem merült fel ez a sztori, de kíváncsi vagyok akkor, igen, te gondolkodtál rajta a roncsautó
1: programban? Hát így roncsautó programban még igen. Mondjuk alapvetően én is azon az oldalon állnék, hogy inkább egy fapados, inkább egy jó, de használd egy jó autó.
0: Aha, értem, tehát inkább használd egy jó felszerelt.
1: Igen.
0: Értem, tehát akkor ez a dilemma, hogy fapados, de új autó, vagy használt, de jól felszerelt autó.
1: Igen,
0: és talán, a másodikra.
1: Talán ez a kérdés, igen, és ezt tennénk fel nektek is, kedves paprikások, írjátok meg nekünk a 0744 351 951-es telefonszámra.
2: Paprika Rádió. Paprika

0: Szállt ez az óra is. Hamarosan a legjobb hangulatban folytatjuk a friss hírek után. Reggeli tornádó. Mi tudjuk, honnan fúj a szél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió. Ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Lemondatná a miniszterelnököt a romániai lakosság többsége. Helikopterrel füleltek le egy szabálytalankodó sofőrt Kolozs megyében. Egészségesebben étkeznek a hosszú életűek gyermekei. Köszöntöm, mondom a híreket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Lemondásra szólítaná fel Ilija Bolozsán kormányfőt a romániai választók 58%-a, adja hírul az Agger Press. A KURSZ legfrissebb közvéleménykutatása szerint a miniszterelnökre jelentős nyilvános nyomás nehezedik, miközben a lakosság több mint 80%-a jól tájékozott a koalíción belüli politikai válságról. A pártok versenyét továbbra is a Románok Egyesülésért Szövetség az AUR vezeti 34%-kal, megelőzve a szociáldemokratákat és a liberálisokat. Az RMDS a szavazatok 5%-át szerezné meg egy esetleges most vasárnapi választáson, derül ki a felmérésből. Helikopteres megfigyelés segítségével állítottak meg a rendőrök egy sorozatosan szabálytalankodó autóst a Kolozs megyei utakon, adja hírul a Klus 24. A hatóságok tájékoztatása szerint a 41 éves sofőr 10 perc alatt négyszer előzött szabálytalanul a záróvonalat átlépve Kackó és Dés között. A légiegység jelzése alapján a földi járőrök azonnal megállították a járművet. Az elkövetőre közel 5000 lei bírságot szabtak ki, vezetői engedélyét pedig 240 napra bevonták. Sokkal több zöldséget, gyümölcsöt és feldolgozatlan terméket fogyasztanak azok a 70-es éveiben járó idősek, akiknek szülei megélték a 100 évet. Erről ad hírt az Euronews. A Bostoni Egyetem kutatói több mint 400 kérdőív alapján megállapították, ezek a családok tudatosabban kerülik a cukrot és a sót, ami csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az eredmények szerint a magasabb iskolai végzettség is jobb étrenddel párosul. Európában egyébként Olaszországban a legmagasabb, Romániában viszont az egyik legalacsonyabb a várható élettartam.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Magabiztosan nyerte meg a vasárnapi Super Pole versenyt Nicolò Bulega a Superbike világbajnokság magyarországi állomásán, a Balatonpark szörkéten, írja az MTI. Az összetett éllovas olasz motoros sorozatban 15. futam győzelmét aratta, amivel tovább javította saját rekordját. A viadalt az első körben piros zászlóval félbe kellett szakítani, miután Miguel Oliveira súlyos balesetet szenvedett. Az orvosi stáb szerint a portugál versenyző állapota stabil, de agyrázkódást és válsérülést szenvedett.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: A melegfront érzékenyeknek kitartást kívánok, hiszen őket azért megviselheti az a hirtelen és erős melegedés, ami a következő napokban lehet. A mai nap is sokat süthet a nap Kolozsváron és a megyében, jelentős csapadékra nem kell számítani, a legmelegebb órákban akár 23 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: Szép lassan pörgünk bele a délelőttbe, csak de azért ilyen komótosan, ráérősen nem sietjük el a dolgokat, hiszen hétfő reggel van. És megtesszük mi is a dolgunkat, igyekszünk mindenkit ébreszteni és kellő lendületet biztosítani a hét hátra levő részéhez. De szerintem azért a napsütés is gondoskodni fog egysről s másról.
1: A jó kedvről, az energiáról, D-vitaminról.
0: Na hát erről nem is beszélve, meg a kinti tevékenységekről is. Lesz majd ajánlónk is természetesen, hiszen hétfőn megpörgetjük a program iránytűt, meg mindenféle érdekességet is elmondunk a filmes világból. Úgy látszik, hogy nem tudom, most nagyon aktív ez a terület, ugye?
1: Szaporodnak a filmes témák, mi?
0: Bizony, és ez lehet, hogy azért némi köze van a dolognak hozzád is, de nem akarok senkit gyanúsítgatni. Lényeg, hogy érdekességek következnek, úgyhogy legyetek résen, és hát persze fogadjátok ezeket a paprikás dalokat is sok szeretettel, amiket kiküldünk az éterbe nektek.
2: A műsor, ami felráz. Paprika Tornádó.

0: százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95.1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top 100-as listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Mi kell hozzá? Például a te három kedvenc dalod. Az a három sláger, amit egyszerűen imádsz. Amitől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Kedved lesz az irodában.

0: és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95+1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95+1. Top 95+1. A lista, amit te írsz, és mi csak a hangot adjuk hozzá. Mert nem vagyunk százasok.
1: Paprika. Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
0: Reklám.
2: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöld kert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz.

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajudása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.

0: 25 éves egy francia klasszikus film, amiről bizonyára nagyon sokan hallhattatok, ez pedig az Amélie csodálatos élete. Nem tudom, kinek ugrik be ez a bretonos, rövidhajú, kis feketehajú, őzike szemű főszereplő, aki ugye ebben Amélie-t játszod, és az egész varázslatos világ, ami körüllengi őt és a személyét.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon... Egy olyan film, ami legalábbis közel áll az én szívemhez, egy feel good comfort film, hogyha úgy tetszik, tehát hogy mindenképpen ajánlom az ilyen lassú estékre, mikor unatkoznátok, és egy kicsit a gyermekkorotokhoz nosztalgiáznátok, ugyanis hát meseszerű a történet, de végsősorban Amélie-nek a története, hogy ő hogyan is éli meg a világot, mint aki nem szocializálódott gyermekkorában.
0: Nagyon érdekes, amiket eddig felvezettél. Én őszintén bevallom, nem láttam. Még mielőtt lehúznád
1: hogy
0: rólam.
1: Hogy micsoda?
0: Igen, vizes lepedőt, ezt tudtam, hogy fel kell vállalja, amit mindenki füle hallatára.
1: Nagyon szeretettel ajánlom, szerintem egy tényleg igazán szerethető kis történet.
0: Be fogom iktatni, ígérem.
1: Na de így a 25 éves évfordulójára hoztunk nektek egy néhány kis érdekességet, szám szerint most nem fogom lelőni, hogy hányat, de például az első, hogy az Amélie-t alakító színésznő, tehát Audrey Tautou nem tudott kacsázni. Tehát ez egy nagyon...
0: Kacsázni?
1: Kacsázni, igen.
0: Amikor a követ dobig el a tóba?
1: Tündi.
0: Az a kacsázni?
1: Igen.
0: Nem tudod kacsázni? Aj, de béna. Fú, össze.
1: Te tudsz?
0: Nem.
1: Jaj, milyen béna ez az Audrey Tautou.
0: És akkor hogy oldották meg ezt a problémát?
1: CGI-val, vagy ami ez a számítógépes technikákkal, különböző trükkökkel.
0: Ó, szegény, hát én sem tudnék
1: megtanulni. Ez egy nagyon ikonikus jelenete a filmnek, hogy valamilyen szomorúságában Amélie egy kanálison vagy egy kisebb folyón a patakon kacsázik, és hát gondolom nem tudtátok, de hogy ez nem mindenkinek egyszerű.
0: Hát egyáltalán, mi az, hogy nem tudtátok? Hát egyáltalán nem egyszerű, ez egy olyan tulajdonság, amit ki kell fejleszteni, szerintem hosszú apává válás során lesz az emberből igazán jó kacsázó, és elnézésedet kérem, én se tudok jól kacsázni, tehát lehet, hogy egyszer úgy pattam, vagy kétszer, de ennyi a maximum rekordom, úgyhogy minden
1: elismerésem. De kacsázzunk is tovább a következő kis érdekesség. Nem, ez sok filmnél, sok ilyen kultfilmnél megtörtént már, de például a helyszínek egész kis turista zarándok helyekké váltak itt a Montmartre-ban, vagy nem tudom sajnos, hogy kell ejteni, Párizs művész negyedében, ahol forgatták a filmet, tehát például a kávézóban is gyakran reklámozzák a filmet, vagy szokták reklámozni a lendő vetítéseit.
0: Jaj, hát igen, ez egy nagyon jó biznisz, és biztos, hogy kihasználják azok a helyszínek,
1: jó
0: ahol
1: fogás.
0: Nagyon jó marketing fogás, és a rajongók biztos, hogy kapnak az alkalmon, hogyha Franciaországban, Párizsban járnak, hogy végig járják ezeket az ikonikus helyszíneket. Ez ugye így van az Ízek imák szerelmeknél is, ahol azt a pizzázót, amit Julia Roberts látogatott, azt azóta mindenki kötelezően be kell iktassa az olaszországi nápolyi kirándulásába. Ha nem, akkor ő nem is volt igazán Nápolyban.
1: Igen, szóval mindenképp menjetek el ebbe a kávézóba. Na de hogy egy kicsit romboljam még itt a kedélyeket, van egy ilyen kis érdekesség is, hogy Jean-Pierre Jeunet, tehát a filmnek a rendezője, készített egy ilyen kis rövid paródia filmet, amiben tovább gondolja a történet után a Amélie karakterét, és úgy állítja be, hogy mint aki KGB ügynök volt. Tehát ez a szerethető kis lány végső soron egy beépített ügynök.
0: Felháborító. Láttad ezt a rövid filmet?
1: Sajnos nem, de most mindenképpen meg fogom nézni.
0: Kíváncsi vagyok, hogy tudják átfordítani ezt a szerethető, rövidhajú, nagyon cuki főszereplőt egy KGB ügynökbe. Na, hát a fantáziájára van bízva a rendezőnek. Én az első filmből már nem láttam, de tudom, hogy mekkora nagy szenzáció.
1: Átküldöm, nézd meg.
0: Jó, feltétlenül könyörgöm, mert most már mindenkitől ezt hallom, úgyhogy ti is nézzétek meg, hogyha tehetitek, és ünnepeljétek akkor a ma, hát illetve nem ma, hanem ebben a hónapban 25 éves Amélie csodálatos élete című kultfilmet.
1: Na de ne menjetek messzire, hiszen még készülünk nektek valami kis filmes hírrel, így magyar vonatkozású filmes hírrel, ami mostanság látott napvilágot, de addig is futószalagon szállítjuk Kolozsvár kedvenceit, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és maradjatok velünk!

Veletek vagyunk a konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki.

0: percekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

0: A változatosság az élet fűszere. De kell hozzá egy csipetnyi paprika is.
1: Sziasztok, Lovas András vagyok, a Kispál és a Boz és a Kiscsillag zenekarok tagja, és a Paprika Rádiót hallgassátok egész.

0: Úgy látszik, hogy Hollywood lecsapott egy magyar klasszikusra, mi pedig ennek szerintem örvendünk, nem féltjük a tótékat, mert hogy erről van szó.
1: Igen. Fábrinak a 69-es klasszikusa után ismét feldolgozzák Örkénynek ezt a csodás kis novelláját. Bad Major címmel fogják, hogyha minden igaz, majd moziba elhozni.
0: És hát nem is akármilyen színészi gárdával, én most néztem, hogy a főszerepet ki is ez a színész, aki játsza, Jason Isaacs, hogyha jól ejtem a nevét.
1: Igen, teljesen
0: aki, jó. Akit a Harry Potter filmekből, vagy akár a White Lotusból, a Fehér Lotusból, egy nagyon népszerű sorozatból lehet ismerni.
1: Na, de hogy ki is ő? Tehát ő játszott a Malfoynak az édesapját, Lucius Malfoyt. Tehát ezt az ádáz galád alakot.
0: És ő lesz most a főszereplő Tóth úr? Hát na, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudja levetkőzni azt az arcot, meg azt a tényleg, amit te is mondtál, a negatív, álságos, sunyi, nem sorolom a jelzőket.
1: És én is például nem láttam ezt a Fehér Lótuszt, tehát nekem még mindig a Lucius Malfoyként van meg,
0: nekem
1: de bízunk benne, hogy levetkőzi magáról ezt a szerepet.
0: Egyébként a filmet Peter Fellows rendezi, és ez lesz az első nagy játékfilmje, úgyhogy egy komoly vállalás, és nagyon érdekes, hogy miért pont vajon egy magyar klasszikushoz nyúlt, nem tudom, ha ennek a háttérsztoria megvan neked. Én se tudom, de kíváncsi lennék, hogy vajon hogy jutott hozzá, vagy tudod, mi alapján érezte meg azt, hogy pont az Örkény István dobozolós sztoria, ami neki kelleni fog, vajon először olvasta a drámát, vagy látta a már meglévő 69-es filmet?
1: 69-es, igen.
0: Szóval, hogy mi volt az első, ami hozzá eljutott? Nagyon érdekes kérdés.
1: Ki tudja, hogy milyen dobozt nyitott ki, vagy a radarját.
0: És hallod majd, hogyha elkészül, akkor mindenképpen felkeressük őt is, hogy azért ezekről az infókról megkérdezzük. Mikorra várható vajon?
1: Sajnos nem.
0: Egyelőre nincs még arról információ?
1: Még nincsen. Tehát nem is szoktak elárulni így ideje előtt ilyesmi infókat. Tom Holland, aki ezt mindenféle dolgot szokott spoilerezni, ugye az egyik új pókember, de Jason Isaacs ezek szerint nem. Spoilerezik, nem juttatott ki ilyen információkat, hogy mikorra várhatjuk ezt a filmet a mozikban, de mindenképpen izgalmas, és szerintem érdemes lesz majd megnézni.
0: És arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire vonják be a magyar filmes szakembereket ebbe a témába. Be kell levonni, milyen lesz a fordítás, a többi, milyen lesz ez az adaptáció, úgyhogy szerintem figyelemmel követjük majd, hogy mi fog kikerekedni belőle, és bármi újat megtudunk, akkor azt természetesen elmondjuk nektek is.
2: Sziasztok! Mi vagyunk?

0: menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztorizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej.
1: Ami Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Vertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a vertis.ro oldalon, a partner térképen. Vertis. Minőség. Mindig.
3: A drogfogyasztás és a szerencsejátékok függőséget okoznak. Válassza azt, hogy nem teszi tönkre az életét, kérjen segítséget.

0: Azt hiszem, hogy a mai óra filmes témái így igazán beszivárogtak az agyunkba, és most már minden paprikás, de arról azt gondoljuk, hogy valamelyik filmben mi már hallhattuk őket egyszer.
1: Igen, itt éppen tárgyaltuk, hogy hol csendülhetett fel ez az előző dallam, de sajnos nem jutottunk dűlőre.
0: És nem is kell ezt megtalálnunk, a lényeg az, hogy felhúzzuk a hangerőt, és elegendő lendületet adjanak ehhez a hétfő reggelhez, és hát természetesen pördülünk is át a következő órára, hiszen még itt veletek vagyunk a Tornádóban, nem is akármivel, egy jó kis program ajánlós, hát csokorral várunk titeket majd vissza.
1: Igen.
0: Így igaz.
2: Sziasztok!
3: Visszajövök én egyszer még.
2: Mi vagyunk a Bagosi Brothers Company zenekar. Csak is a Paprikán, ahol a legjobb magyar zenék szólnak.

0: hip-hop elszállt ez az óra is. Hamarosan a legjobb hangulatban folytatjuk a friss hírek után. Reggeli tornádó. Mi tudjuk, honnan fúj a szél. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió. Ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Végleg elveszített több mint 450 millió eurót Románia. Megfordult a vándorlási irány Németország és Lengyelország között. Sportolók segítik a gazdátlan kutyák örökbefogadását Kolozsváron. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Több mint 450 millió eurótól esik el Románia az uniós helyreállítási alapokból a korábban elhibázott vagy késve végrehajtott reformok miatt. Erről ad hírt az Agerpress hírügynökség. Dragos Püszláró beruházási miniszter közleménye szerint a befagyasztott forrásokból mintegy 350 millió eurót sikerült felszabadítani, miután Brüsszel elfogadta a kormány utólagos korrekcióit. A tárcavezető kiemelte, a legnagyobb összeget a külön nyugdíjak rendszerének módosításával szerezték vissza. Az állami energetikai és közlekedési vállalatok átszervezésének halogatása ugyanakkor jelentős pénzügyi veszteséget okozott Romániának. Hosszú évtizedek után először költöztek többen Németországból Lengyelországba, mint fordítva. Erről ad hírt az Euronews. A német statisztikai hivatal adatai szerint tavaly több mint 90 ezer ember választotta Lengyelországot, miközben az ellenkező irányba alig 82 ezeren indultak el. Egy német politológus szerint a változás valódi oka nem a tömeges hazatérés, hanem az, hogy a lengyelek már nem látnak akkora üzleti lehetőséget a német gazdaságban, így jelentősen csökkent a kivándorlási kedvük. Az 1980-as évek óta tartó folyamat ezzel teljes mértékben megfordult. Örökbefogadási kampányt indít a gazdátlan állatok számának csökkentése érdekében a kolozsvári önkormányzat. Informál a Klus 24. A program keretében a helyi sportklubok, köztük a kolozsvári új sportolói nagykövetként népszerűsítik a menhely lakóit. Az intézményben a kutyák oltva és deparazitálva várják az új gazdákat. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a kezdeményezés célja a felelős állattartás ösztönzése és az állatok családi integrálása.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Egy győzelemmel és egy második helyezéssel zárta a Fort Lauderdale Open szombati versenynapját Kó

0: Róbert. Adja hírül az MTI. A magyar olimpiai bajnok 100 méteres hátúszásban több mint 2 másodperces előnnyel diadalmaskodott, míg 200 méteren vegyes holtversenyben a második helyen ért célba. Ebben a számban egy francia versenyző bizonyult a legjobbnak. A viadalon az amerikai Gretchen Walsh új világcsúcsot állított fel női 100 méter pillangón. A női 50 méteres gyorsúszás döntőjében Pádár Nikolett a 8. helyen végzett.
1: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
0: Melegszik a levegő, Erdélyben jelentős anomáliákra nem kell számítani. A szél elsősorban a hegygerinceken és a délkeleti vidékeken élénkülhet meg. Kolozsváron abszolút koranyárias időben lehet részünk. Ma a legmelegebb órákban 23 Celsius fokot mérhetünk, és verőfényes napsütés vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
0: Köszönöm a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
1: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1, most!

0: Andrussával pörögtünk bele így a 11 óra, hát a 10 órás órába. Köszönjük, hogy még mindig velünk rádióztok, kedves paprikások.
1: És aki ez idáig kibírta, az egészen nyugodtan megveregetheti a vállát. Most már tényleg könnyű lesz a mai nap, sőt az egész hét, és mutatjuk is, hogy milyen programokkal, mert hogy egybe gyűjtöttük mindazokat az eseményeket, amikre érdemes sort keríteni itt a kincses városunkban. Azért azt mondhatom, hogy vagy azt láthatjuk, hogy ez a tavaszi, most már igazából nyári időjárás, hát milyen tavaszi, hát már kánikula lesz a héten, az meghozza a kedvet a programokhoz is, úgyhogy tartson ez ki, mutatjuk is, mondjuk is, hogy min érdemes részt venni néhány csípős láger után, maradjatok tehát velünk.
2: A műsor, ami felráz. Paprika Tornádó.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadói.

0: mi pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk leválát,
0: be is játszunk. Be is játszunk, mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert... és mert nem vagyunk százasok. De a zenében

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolán. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipárió téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket
3: és könyvek százai,
2: mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ro.
4: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
5: Pénzt váltanál?
6: Sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

0: Hétfő van, a város még kávét kortyol. Mi viszont már tudjuk, mi történik Kolozsváron a héten. Koncertek, előadások, fesztiválok, kaja, mozgás, kultúra. Szóval programok, amikre nem érdemes nemet mondani.
1: Kezdjük is a paprikás programiránytűt egy hétfői programmal, ugyanis ma este egy különleges műfaj fúzióra kerül sor. Ez a Test című koncertszínházi előadás lesz 8 órától a Zizben, vagyis a Párizs utca 5 szám alatt, ahol Antar Őrs művész és rapper nevén Delit rendezésében Gál Kristóf zenével koncertszínházi előadás lesz látható. Még egyszer mondtam a műfajt, hogyha valakinek így elsőre nem lett volna egyértelmű. És nagyon érdekes így a Test című előadásnak az összefoglalója, azt a kérdést vetik fel, hogy mi történne, ha lenne egy rendszer, amely képes felmérni az ember teljes létpotenciáját, tehát egyszerre egy kicsit ilyen...
2: Nagyon utópisztikus.
1: Utópisztikus, misztikus, elgondolkodtató, ijesztő, lássuk, mi fog ebből kisülni este 8-tól az Zizben. Kedden pedig 7 órától szintén színházi előadás, Pintér Bélának a Tündöklő Középszer című előadása lesz látható a Rádusz Tánkás stúdió teremben, vagyis a Bölcsész Karhora út 31 szám alatt. Ez a negyedéves színész hallgatóknak az előadása. Azt hiszem, egy nagy sikerű előadásról beszélhetünk, hiszen mikor először bemutatták, akkor teltházas volt, és ingyenesen eljátsszák, hát vetíteni nem fogják, hanem eljátsszák. Ez még egyszer, tehát kedden 7 órától.
2: De ha azt hinnétek, hogy csak ennyi programmal készültünk, akkor el kell, hogy szomorítsalak, ugyanis titeket, ugyanis a hét minden napjára van még egy program. Szerdán este a SAP indított egy izgalmas kis vetítés sorozatot, nagy alkotó kis és nagy játékfilmei címmel. Este 6-tól, tehát szerdán este 6-tól Claire Denis francia rendező munkásságában nyerhettek majd betekintést.
1: Csütörtökön egy picit ilyen zenésebb irányba fordulhatunk át, hiszen délután 6:30-tól Reni és Boka koncertje lesz a Györkös Mányi Albert emlékházban. Hogyha nem ismeritek őket, szerintem nem akadály, hiszen ez az erdélyi turnéjuknak az első állomása, és a leírás alapján vizek, fák, lélek, porcikák zenéjét hozzák el. Jó. A lassú változás szépsége alakul át dalokká általuk, szóval, hogyha szimpatikus ez az élményvilág, akkor mindenképpen menjetek el, és hát ismerjétek meg őket. Viszont nem csak ezt a koncertet tudjuk ajánlani, csütörtökön kezdődik a Chamber Music Festival, vagyis a Kolozsvári Kamarazene Fesztiválnak a negyedik kiadása, és ez 10 napon keresztül vár benneteket jobbnál jobb eseményekkel, koncertekkel. A szervezők pedig kifejezetten azt ígérik, hogy újra értelmezik a kamarazenét, tehát nem csak hagyományos termekben lesznek koncertek, hanem különböző, akár szokatlan helyszíneket, templomokban, udvarokban, stb. Széles a program sorozat és a program repertoára, hogy látom, tehát a reneszánsz zenétől a jazzen át, egészen a crossover projektekig terjed a műfaj, úgyhogy szerintem érdemes ellátogatni a hivatalos oldalukra is, a Chamber Music Festivalnak, és kiválasztani azt, amit ti ebből a 10 napból mindenképpen szeretnétek meghallgatni.
0: Ez a rovat több mint ajánló. Ez egy menetrend a jó kedvéért.

már nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

veletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában. És érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki. Melyik az a három?

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1, mert sosem voltunk százasok.
2: Üdvözlet, Kolozsvár! Ez itt a Paprika Rádió. Mi pedig a Lóci Játszik vagyunk. Most a mi dalunk következik. Hallgatjuk!

0: hajlamosok vagyunk még a hétvégi programokkal, amikből szintén nem lesz hiány itt a kincses városunkban. Pénteken például living room-mal lehet levezetni a munkahétnek a fáradalmait a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, ahol a meghívott ezúttal Daradics Hanna lesz, fiatal színésznő, házigazdák pedig Kántor Melinda és Gedő Zsolt, Laco Juli fog főzni, és Kukták között szerepel Sinkó Ferenc, Bíró Gergő és Orbán Attila, úgyhogy ajánljuk nektek is figyelmetekbe ezt a kis evéssel, beszélgetéssel összekötött színházi programot.
1: Na de ugyancsak péntekre egy igen-igen aktuális témájú filmes eseményen ide Kolozsvárra, a Művész moziban vetítik Orwell 2+2=5 című filmjét, vagy a legalábbis az ő írásából készült filmet, amit egy beszélgetés is követ, a Bianca Felszegivel, aki újságíró, lehet majd diskurálni, szó lesz a propagandáról, manipulációról, és hogy mennyire is aktuális ma is Orwell világa.
0: Szombaton pedig, akiknek nem volt elég a majálisból, családi folkmajálison vehetnek részt a Kolozsvári Falu Múzeumban, és ugyancsak szombatra van még egy másik kis ünneplős ajánlásunk is számotokra.
1: Így van, 30 éves szombaton az Insomnia Café, mindenkit szeretettel várnak mesélni a régi közös élményekről, anekdotákról, a náluk átélt emlékekről, szóval nosztalgiázni.
0: És hogyha mindez nem lenne elég, akkor szerintem még pont elértek 6 órára a planetáriumban, ahol viszont Kadarkai Endrével lesz közönség találkozó, ő az, aki a magyar nyilvánosságnak és a kulturális életnek szerintem minden meghatározó szereplőjével készített már interjút, na de most a másik felére kerül a kérdéssornak, ő lesz, akit kérdeznek, és akit ti is akár faggathattok, tehát planetáriumban este 6 órától Kadarkai Endrével lesz közönség találkozó. Május 10-én pedig vasárnap, ugye a Madarak és Fák napja van, ezért az Egyenlőbb Erdért Mozgalom zöld munkacsoportja szervezett egy erdei mezei sétát, ami nem csak egy öncélú kis kirándulgatás lesz, hanem szakemberek vezetésével lehet közösen felmérni a bükknek az élővilágát. A kerékcsárdánál van a találkozó, és a program során a területnek az élővilágát mérik fel. Azzal a célra, hogy egy picit felhívják a figyelmet arra is, hogy az ingatlan fejlesztések hogyan veszélyeztetik ezt a nagyon gazdag ökoszisztémát, és hogy mindenki megismerje, hogy mi van tulajdonképpen a bükkben, amit védeni, szeretni, őrizni kell.
1: Na de még mindig van ám program, hogyha bulizni vágynátok aznap este, akkor 7:30-tól pedig az Atelierbe mehettek Los Spontanos koncertre.
0: Jó szórakozást kívánunk mindenhez, vigyétek magatokkal a Paprika Rádiót, nem csak az ilyen jó tippek, hanem a csípősebbnél csípősebb slágerek miatt is.
2: Ez a rovat több mint ajánló. Ez egy menetrend a jó kedvéért.

legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
1: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőt velünk kezdődik.
3: Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zuli és a Kartel, Jude Law, Mobilmánia Vikirágyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kocika, Ladány Vele 27, Luisa Zán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
4: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd fel házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
5: Egy hely a tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium Black Angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Mörös negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
6: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesíthetik az orvos által felírt kezeléseket.

0: Biga és a Maradj még szólt így 7 perccel 11 óra előtt. Na hát mi búcsúzunk ugyanitt a Tornádóból, de a Paprika Rádió az marad, ígérhetjük, hiszen Lukács Orsi már nagyon készül a Siestával felpörgetni titeket, ezt az kicsit kajakómás, kicsit már ebédre vágyakozó időszakot.
1: Kicsit már második kávét kívánó, vagy akár harmadik, kinek a hányadik.
0: Tudjuk ezt mi is jól, és ezért készülünk nektek. Paprikás lágerek következnek, aztán Karakas Balázs friss hírei, meg a megszokott műsorok, Siestázás, éterízesítés, minden jó, amire számítani lehet.
1: Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jelentkezünk holnap, ugyanekkor, ugyanitt, reggel, kirobbanó energiával.
0: Ne ígérj meg olyat, amit nem tudsz betartani.
1: A magad nevében beszél, kedves Tündi.
0: Igyekszem. A viszonthallásra, Kolozsvár.

0: Tarts velünk legközelebb is! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Újabb embereket végeztek ki kémkedés vádjával Iránban. Nemzetközi hadgyakorlat kezdődik Romániában. Munkával telt a majál is az észak-erdélyi autópálya építkezésén. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket, itt a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Három embert végeztek ki az iráni hatóságok, közülük kettőt az Izraelnek való kémkedés vádja miatt. Erről a tírt az Euronews. Az iráni ügyészség szerint Jakub Karimpur és Nasser Bakarzadeh érzékeny adatot továbbított a Mossadnak a tavalyi háború idején. A Human Rights Activists New Agency szerint azonban Karimpur esetében vallási leszámolásról lehet szó, mivel a férfi egy kisebbséghez tartozott. Bakarzadeh korábban egy hangfelvételen vallott arról, hogy a börtönben már saját halálát kívánta. Az iráni hatóságok szerint a férfiak atomlétesítményekről is gyűjtöttek adatokat. 7 szövetséges ország részvételével rendeznek nemzetközi hadgyakorlatot a Brassó megyei Nagysinken. Erről a hírt a Maszol. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint több külföldi országból érkezik haditechnika a helyszínre, a katonai konvojok javarészt az éjszakai órákban haladnak át a településeken. A tárca hangsúlyozta, a műveletek miatt nincs sok pánikra, az időzítéssel pedig a forgalmi akadályokat szeretnék elkerülni. A gyakorlaton olasz, lengyel és román egységek vesznek részt május végéig. Munkával ünnepelték a munkaünnepét a Magyar Nádas és Magyar Zsombor közötti autópálya szakaszon, erről ír a Ziua de Cluj. Christian Mann infrastruktúra szakértő felvételei szerint a nehézgépek folyamatosan dolgoztak a tereprendezésen a nehéz terepviszonyok ellenére is. Míg a Magyar Zsombor és Vaskapu közötti rész már majdnem teljesen, több mint 97%-ban elkészült, a Magyar Nádas felé tartó szakaszon földcsuszamlások lassítják a folyamatot. A két beruházás összértéke meghaladja a 2 milliárd lejt, a teljes átadást a szakemberek legkorábban a jövő évre becsülik.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Sima győzelemmel növelte előnyét a tabella élén az Arsenal az angol labdarúgó bajnokság szombati játéknapján, közli az MTI. A listavezető hazai pályán múlta felül ellenfelét, így jelenleg 6 ponttal vezet az üldöző Manchester City előtt, amely azonban 2 mérkőzéssel kevesebbet játszott. A bajnoki cím sorsa az idény végén akár a gólkülönbségeken is múlhat, ebben a mutatóban a londoni csapat egyelőre 4-jel jobb a riválisánál.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: A melegfront érzékenyeknek kitartást kívánok, hiszen őket azért megviselheti az a hirtelen és erős melegedés, amely a következő napokban lehet. A mai nap is sokat süthet a nap Kolozsváron és a megyében, jelentős csapadékra nem kell számítani, a legmelegebb órákban akár 23 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1, most!

0: dos, cuatro, rajta!
1: Csipetnyi huncutság, töménytelen pörgés, ropogósan friss információk és jó munkakett csináló zenék a kolozsváriak ízlése szerint.
2: Hey, gondoljátok ti ezt át! Kezdjük el a fiesztát!
1: A mikrofonnál Lukács Orsi. Lukács Orsi.
3: Egy felhő sincs az égen, sőt a hőmérő is mutatja, hogy már bőven benne vagyunk a májusi melegekben. 19 fok van így 11 után 7 perccel, és a sziesta végéig még 22-re is felmegy, úgyhogy amíg kint melegedik az idő, mi felfrissülünk itt az FM-en. Én Lukács Orsi vagyok, köszöntelek a Paprika Rádió déli műsorában. Tekerjétek fel a hangerőt, és szóljanak

0: százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95.1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas top százas listát, hanem Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét.

Ettől hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában.

és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95+1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95+1. Top 95+1. Plusz. A lista, amit te írsz, és mi csak

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Clausen Burger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Clausen Burger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Clausen Burger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
1: Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Casa Barolo egy hely, ahol minden érzéki életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo, casabarolo.ro.
3: Puha fű a talpad alatt, a legnagyobb alkotói vásár, akusztikus zene a levegőben, finom falatok, művészet minden sarkon, és azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük! Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
4: De mire gondolsz, amikor azt hallod, egészség? Mi a Health Festre? Románia legnagyobb egészségnek szánt fesztiválja. Június 22 és 28 között a Kolozsvári Sétatéren. A belépés ingyenes, de foglalj helyet a healthfest.ro oldalon, és akár minden héten nyerhetsz is. Health Fest.
5: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba, és tönkreteszi a padlót.
6: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

más slágerekkel már egyre inkább a telet súroljuk így 11:30-kor. A minden, amiinket hallgattuk itt az FM-en, közben meg ugye Tündék a Tornádóban már bőven elkalauzoltak a programiránytűvel, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a héten, de egy kis sziasztás mi folyik itt benn, én is kinéztem kicsit az ablakon, hogy ebben a pillanatban mi zajlik Kolozsváron, és már is egy érdekes aktualitást hoztam nektek. A Bábesbújai Egyetem véradást hirdetett erre a hétre. A mai nappal kezdődően reggel 7:30-kor kezdődött, most is zajlik, és egészen péntekig ki is tart. Ami meg izgalmas benne, hogy extrán bevonzák az embereket, belépőt ígérnek mindenkinek, aki adományoz a szombati U-Rapid mérkőzésre, úgyhogy a foci rajongók figyelmébe ajánlom különösen, főleg akkor, hogyha apukátok is az, mert akkor már is két közös programotok lehet a héten. Először a véradás, amivel segítitek a kórházakat, aztán meg a szombati meccs, ahol kikapcsolódhattok együtt, és elkezdhetitek ünnepelni az apák napját, mert bizony sokan tudják, hogy május első vasárnapja anyák napja, de azért hajlamosak vagyunk megfeledkezni a hónap második vasárnapjáról, ami viszont az apukákat ünnepli, úgyhogy ha szeretnétek egy kis karitatív programmal egybekötött focis élményt, akkor megvan a lehetőségetek rá. A véradásra előre kell regisztrálni, de azt és minden más részletet a Donum Împreună UBB Facebook esemény részleteinél megtaláltok.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

veletek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki, melyik az a három

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százalékosak.

0: Nagyon bulis hangulatban kezdjük ezt a hetet ezzel a banana dallal. Na de közben helyi aktualitásokból továbbra sincsen hiány, és itt 3/4-12-höz közeledve is hozom őket. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat egy ultramodern drónt fog vásárolni a kincses városnak, hogy a magasságokból tudják szemlézni a várost, mindenféle törvénybehágást keresgélve, olyanokat, mint engedély nélküli építkezések, illegális hulladéklerakások, dugók, balesetek, törvénytelen előzések, meg mindenféle hasonló, úgyhogy a helyi rendőrség csapata bővül egy robottal, aki majd az égből kémkedik és segít majd mindenben is. És hát azt remélik a hatóságok, hogy ezzel majd csökken a reakcióidő és növekedik a helyszíni beavatkozások hatékonysága. Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy ilyen formában lehet, hogy az útinfók is átalakulnak majd, és a drónt fogjuk itt közösen követni, hogy éppen melyik negyedben repked, hogy arrafele különösen óvatosan vezessetek. Na de addig, ameddig ez létrejön, és csak madarak szállnak felettünk, az egyenruhások meg a megszokott módon a földön közlekednek, mi hozzuk a hagyományos közúti híreket. Ma is várom tőletek egészen 2-ig az üzeneteket, úgyhogy ha láttok valamit az utakon, írjatok bátran a 0744-351-951-re.
1: Sziasztok! Csemer Boglárka Bogi vagyok. Hallgassátok szeretettel a dalomat.
2: A legjobb zenék a világ legjobb hallgatóinak.
3: Paprika Rádió 95.1.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöldkert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Az alapvető emberi jogok és szabadságok csak a demokráciában garantáltak, és az európai értékek alapját képezik.

Paprikájával sziasztázunk itt perceket 12 előtt is, kedves paprikások. Azért másképp indul a hét ezekkel a slágerekkel, én azt mondom, és lesznek még itt bőven nagy kedvenc előadók, akik fülön csípnek majd minket, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk ezután is, mert még egy meglepetéssel is érkezem hozzátok ide hamarosan.

0: megközelítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Leállt a szemétszállítás Bákó megyében, lókószállt az úttesten Kolozsvár egyik legforgalmasabb útján, eltűnt a radarokról a világhírű bálna. Jó napot kívánok, mondom a részleteket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Vészhelyzetet hirdettek Bákó megye 65 településén, miután teljesen megszűnt a hulladékszállítás. Informál a MASZOL. A megyei készenléti bizottság döntése értelmében a rendelkezés 30 napig marad érvényben Unfalva, Mojnest és Dormánfalva városában. A válsághelyzetet egy közszolgáltatási kudarc okozta, mivel a korábbi szolgáltató szerződése lejárt, az új közbeszerzést pedig nem írták ki időben. A hatóságok intézkedési tervvel próbálják mérsékelni a felgyülemlett szemét miatti negatív következményeket. Négy ló akadályozta a forgalmat szombat éjszaka Kolozsvár egyik legforgalmasabb útszakaszán, a Buncsia vagy a Munkaúton, írja a Stirdeklus. Az állatok felügyelet nélkül összekötött lábakkal sétáltak az úttesten, ami komoly balesetveszélyt jelentett az autósok számára. Alap szerint azt nem tudni, hogy hogyan kerültek a közterületre és hogy ki a tulajdonosuk. A lábakat rögzítő kötelek a legeltetés során használt béklyókra utalnak, ám ezek most nem akadályozták meg a lovak dezertálását. Eltűnt a radarokról az északi tengerbe szombaton visszaengedett világhírű bálna, Timi, írja az Euronews. Kirsten Tönnies állatorvos szerint felfoghatatlan, hogy a mentőhajó legénysége az ígéretekkel ellentétben nem engedte az orvosokat az állat közelébe. A mentőakciót finanszírozó befektetők Karin Walter Mommert és Walter Gunz elhatárolódtak a történtektől, és a hajó személyzetét hibáztatják. Állításuk szerint a bálnát végül nem a nyílt óceánon, hanem egy forgalmas hajózási útvonalon engedték szabadon.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Észtország válogatottja jutott fel a jégkorong divízió 1 per alcsoportjába, miután a kínai világbajnokság sorsdöntő mérkőzésén legyőzte Románia együttesét. Írja a Székely Sport. A romániai keretnek a tornagyőzelemhez és a feljutáshoz mindenképpen nyernie kellett volna, de a hajrában az észtek bizonyultak hatékonyabbnak. Alap szerint Észtország története során először szerepelhet a második vonalban, míg Románia kedden Dél-Korea ellen már csak az éremszerzésért küzdhet.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Melegszik a levegő Erdélyben, jelentős anomáliákra nem kell számítani. A szél elsősorban a hegygerinceken és a délkeleti vidékeken élénkülhet meg. Kolozsváron abszolút koranyárias időben lehet részünk. Ma a legmelegebb órákban 23 Celsius fokot mérhetünk, és verőfényes napsütés vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumfehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: Metro, rajta!
1: Csipetnyi huncutság, töménytelen pörgés, ropogósan friss információk és jó munkaket csináló zenék a kolozsváriak ízlése szerint.
0: Hey, gondoljátok ti ezt át! Kezdjük el a fiesztát!
1: A mikrofonnál Lukács Orsi. Lukács Orsi.
2: A régi sportcsarnoknál villamos ütközött kis autóval, írja nekünk István az útinfót így 12 után. Vezessetek óvatosan arrafele, csak lassan és vigyázva egymásra. Köszi az útinfót István, hogyha még megtudsz valamit, akkor ír bátran. Közben meg pörgessük tovább ezt az izgalmas sziesztát. A játék összehoz, motivál és hozzájárul a kiegyensúlyozott boldog élethez. Ezt nem én mondom, hanem bizony a szakértők írták, és ezt olvastam fel. Na és hogy kiegyensúlyozottan kezdjük ezt a hetet is, én egy izgalmas játékra hívlak titeket, amiben havi táncbérletet nyerhettek, hogy ki a maga tehetségét fejlessze, vagy akár belevágjon egy új hobbiba. Hamarosan jövök a részletekkel, addig is szerintem ezek a hétfő déli slágerek bemelegítenek minket rendesen a táncoláshoz, úgyhogy tekerjetek egyet a hangerőn, és sziasztázzunk tovább is együtt!
1: Ez a Siesta. Siesta. Kolozsvár kedvenc gyors töltője minden hétköznap csak is a pap.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadója.

0: pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk leválát,
0: be is játszunk. Be is játszunk, mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert 95 plusz 1. És mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajudása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.
2: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert szeretnél, a Pikóvatra...

0: kölcsönözd el a Bigobanktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Bigobank.
1: Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
2: Hát a Suezi csatorna, a kínai nagyfal,
3: a piramisok,
2: a Nívó ajtók.
1: A micsodák?
2: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
2: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajanújja utca 182A. Rossz ember a csapatban, olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan, rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
3: Akkor talán kezdjük előről.
1: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek, nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro, mielőtt túl késő.

ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek.

imádkozni, jó lendületet adnak a hétfőnkhöz, úgy hiszem. Na de hogyha valamit esetleg hiányoltok, még mindig várjuk a top 3 kedvenc dalt tőletek, amit telitorokból énekeltek, vagy amire otthon táncolgattok. És hogyha már ezt megírjátok, akkor ne tegyétek el a telefont, mert még szükségetek lesz rá. Ugyanis, hogyha nem csak otthon szeretnétek táncikálni, hanem profiban is megtanulnátok néhány mozdulatot, akkor bizony szuper hírem van. A Sonrisa Dance Centerben most megtanulhattok mindenféle stílusban tánc alapokat. Szenvedélyes és tapasztalt oktatók várnak rátok, akik segítenek megtalálni a saját ritmusotokat, úgyhogy közben bizony otthon is érezzétek magatokat. Kicsiket, nagyokat, mindenkit lelkesen várnak táncolni, úgyhogy ha szeretnétek tanulni a legjobbaktól egy barátságos, lendületes helyen, ráadásul a város szívében, akkor ez most nektek szól, mert hogy már is egy havi bérletet nyerhettek, hogyha kitaláljátok, hogy milyen tánc stílushoz illik a zenei részlet, amit azonnal bejátszok. A szabály egyszerű, lejátszom a rövid, pár másodperces dalrészletet, nektek meg ki kell terelnotok, hogy ez szalsza, bachata, kizomba, mereng vagy tangó. Péntek óta zajlik ez a játék, már van 3 nyertesünk, akik nagyon ügyesen kitalálták az ezelőtti dalokat, volt itt már szalsza, bachata és tangó. Egy ennyi segítséget adok, hogy kizárásos alapon, ami marad, abból vajon mi a helyes mai megfejtés. Hogyha megvan a tippetek, küldjétek el nekünk a 0744-351-951-re, és a helyes válaszok közül kisorsoljuk a mai Sonrisa bérletet. Na de hogy mi a dal?

Csatta, kizomba, mereng vagy tangó tánc stílushoz illik inkább szerintetek? 0744 351 951. Ide várunk mindenféle megfejtést, telefonokat elő és jó

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95+1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95+1. Mert sosem voltunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Gyerünk, még egy kört és kész.
3: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
4: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
1: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
5: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
1: Pénzt váltanál?
6: Sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group kötőjel kluzs.ro.
7: A kiskorúaknak történő alkohol, cigaretta és energiaital árusítása törvényileg tilos.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen:
0: csípjük Kolozsvárt!

közeledünk egyre inkább az egy órához, kedves paprikások, közben meg a hétfői dallamokkal és ezzel az izgalmas játékkal pikpak eltelt ez az óra, és még egy lelkes nyertesünk is van, aki már is elkezdhet táncot tanulni a legjobbaktól a Sonrisa Dance Centerben. Kitaláltátok, hogy a mai dalrészlet a kizomba táncstílushoz illik, gratulálunk annak a hallgatónak, aki a nevét ugyan nem küldte el az üzenetben, a helyes választ viszont igen, és őt sorsoltuk ki most, úgyhogy ha még itt vagy velünk, kedves névtelen paprikás hallgató, várjuk a nevedet is a 0744351951-re, aki meg esetleg lemaradt volna, vagy nem volt szerencsés a mai játék során, és még vágyik erre a vagány nyereményre, megsúgom, hogy holnap is játszhattok velünk. Addig is köszi az üzeneteket, maradjatok a paprikán, és pörgessük tovább a kora délután legszuperebb slágereit.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Ismét lezuhant egy drón Romániában, emelkedett a hazaárulásért elítéltek száma Oroszországban, Kolozs megyében is megugrott a cég felfüggesztések száma. Jó napot kívánok, mondom a híreket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Ismét lezuhant egy drón Romániában, Szucseva megye területén, nem messze az ukrán határtól. A Maszol arról ír, hogy tegnap dél körül egy helyi nő értesítette a rendőrséget, hogy a település peremén egy mezőgazdasági területen kisméretű, pilóta nélküli repülőeszközhöz hasonló tárgyat talált. A helyszínre érkező rendőrök megerősítették a gyanút, hogy az eszköz valóban egy drón. A hatóságok közölték, hogy a drón nem tartalmaz pirotechnikai vagy robbanásveszélyes anyagot. A történtek teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Jelentősen emelkedett a hazaárulás miatt kiszabott büntetések száma az orosz bíróságokon. Adja hírul az MTI. A TASZ állami hírügynökség adatai szerint tavaly 219 embert ítéltek el ebben a vádban, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. A legfelsőbb bíróság közölte, a vádlottak többsége 10-15 év közötti börtönbüntetést kapott. A statisztikák alapján az elítéltek nagy része nem rendelkezett állandó jövedelemmel ítéltek el ebben a vádban, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. A legfelsőbb bíróság közölte, a vádlottak többsége 10-15 év közötti börtönbüntetést kapott. A statisztikák alapján az elítéltek nagy része nem rendelkezett állandó jövedelemmel, de akadtak köztük köztisztviselők és

0: hivatal adatai szerint a megyében 315 vállalat függesztette fel működését, ami több mint 1,5%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezzel a mutatóval térségünk országos szinten a második helyen áll a főváros után. Romániában összesen több mint 5400 cég állt le az első negyed évben, ez leginkább a kereskedelem és a gépjárműjavítás területét érintette.
1: Sporthíreink támogatója Diego.
0: Vereséget szenvedett a dániai Odenzében rendezett felkészülési mérkőzésen a magyar jégkorong válogatott. A Székely Sport szerint Magyaros Gergely együttese az elit világbajnokságokra hangolva csapott össze a tavalyi elődöntős dánokkal. Bár a magyar csapat Sebők Balázs révén korán vezetést szerzett, a hazaiak a második harmadban átvették az irányítást. A zárójáték részben Bartalis István, Ravasz Csanád és Nagy Krisztián is gólt szerzett, de a dán válogatott végül magabiztos győzelmet aratott. A találkozó 7-4-es hazai sikerrel zárult.
1: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
0: A melegfront érzékenyeknek kitartást kívánok, hiszen őket azért megviselheti az a hirtelen és erős melegedés, amely a következő napokban lehet. A mai nap is sokat süthet a nap Kolozsváron és a megyében, jelentős csapadékra nem kell számítani, a legmelegebb órákban akár 23 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
1: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: Csipetnyi huncutság, töménytelen pörgés, ropogósan friss információk és jó munkaket csináló zenék a kolozsváriak ízlése szerint.
1: Hey, gondoljátok ti ezt át! Kezdjük el a fiesztát!
0: A mikrofonnál Lukács Orsi. Lukács Orsi.
2: Egy óra után 5 perccel is extrém friss lendületben köszöntelek titeket a legcsípősebb FM-en május első hétfőjén. Ez a dátum sokaknak sokat jelent.

0: De van egy esemény, amit mindig ezen a napon szerveznek meg, ez pedig a Met Gála, amiről azonnal hozok mindenféle infót, érdekességet, és egyenesen New Yorkba viszlek titeket egy kicsit sziesztázni, úgyhogy öveket becsatolni, és Sofia Régész és Jason Derulo duójával adjunk kakaót a délutánnak együtt.
1: Ez a Siesta. Siesta. Kolozsvár kedvenc gyors töltője minden hétköznap csak is a Paprikán.

0: Mondják már ránk, hogy nem vagyunk százasok.
1: Ez nem zavarti?
2: Nem.
0: Igazuk van. Mi 95-1-esek vagyunk. És pont ezért nem csinálunk unalmas.

hangosabb lesz a kocsi a dugóban. Amitől jobb kedved lesz az irodában. SMS-ben a három kedvenc dalodat a 0744 351 951-re, mi pedig beépítjük a játszási listánkba, és hamarosan ezekből áll össze a Paprika Top 95 plusz 1. Nem mellesleg limitált egyedi paprikás ajándékokat sorsolunk ki a beküldők között. Paprika Top 95 plusz 1. Top 95 plusz 1. Plusz. A lista, amit te írsz, és mi csak a

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Leszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
3: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.

0: Roxette slágere után egy kicsit kimozdulunk a kolozsvári valóságból, és átrádiózzuk magunkat a világ másik felére, egészen New Yorkba, ahol már nagyban folyik mindenféle utolsó simítás, ugyanis ma délután kezdődik a világ egyik legismertebb és legexkluzívabb vörös szőnyeges eseménye, vagyis nekik délután, nekünk az már éjszaka lesz. Minden esetre biztosan sokan sürögnek, forognak már a szervezők közül, hogy időben véglegesítve legyen minden. Szerintem sokan hallottatok már a Met Gáláról, amit sokan csak a divat Oscar díjátadójának hívnak. Ez az az esemény, ahol évente egyszer a világ legismertebb hírességei, színészek, énekesek, modellek olyan szettekben jelennek meg, amiket máshol egészen biztosan nem látnánk. Lady Gaga pár éve konkrétan 4 különböző szettet mutatott be egymás után pár perc alatt, de Marilyn Monroe eredeti 62-es Happy Birthday Mr. President ruháját is felvette már ezen az eseményen az egyik Kardashian, és hát Rihanna meg akkora sárga ruhában jelent meg ezen az eseményen nagyjából 10 éve, hogy csak húzta maga után. Szerintem volt akkor az a ruha, mint a zászló torda központjában. Na de hogy nagyon extra ruhákról és eseményről van ugye szó, és talán ami még érdekesebb, hogy ez nem csak egy ilyen, hát idézőjeles, mutogatós esemény, mert hogy valójában egy jótékonysági estről beszélünk, amivel minden évben több mint sok millió dollárt gyűjtenek a New Yorki Metropolitan Múzeum divat részlegének, de hogy honnan ez a sok pénz, hát bizony a belépőjegyekből, aminek az ára több tízezer dollárba kerül személyenként, szóval ez tényleg az a hely, ahova nem csak stílus, hanem eléggé komoly pénztárca is kell. Na de hogy ma mi történik pontosan a divatvilág egyik legnagyobb estéjén, azt mindjárt elmondom, előtte viszont a magashegyi underground-dal folytassuk a sziasztás hangulatot.
1: Meg Zoli vagyok a 30Y-ból. Hallgassátok a Paprikát, ez tényleg egy rádió.
2: Sziasztok, Bocskor Viborka vagyok a magashegyi underground-ból. Ti pedig a Paprika rádiót hallgatjátok a legtöbb magyar zenével.

Kaposvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

életek vagyunk. A konyhában, az autóban, a munkában, és érezzük, mi mozgatja Kolozsvárt. De most azt akarjuk, hogy te mondd ki, melyik az

0: percekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százas.

Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal sziasztázunk itt tovább, fél kettő után is, és akkor, ahogy ígértem, nézzük is meg az idei Met Gálát, hogyha már szó volt arról, hogy mi is ez az esemény. Ilyenkor ugye az egész világ figyelme a vörös szőnyegre szegeződik, és mindenki azt találgatja, hogy például Beyoncé, Taylor Swift vagy más nagy híresség éppen mivel rukkol elő, mert hogy itt nem csak az a lényeg, hogy szép legyen egy ruha, hanem az is, hogy ütős legyen, emlékezetes, sőt, sokszor egy kicsit meghökkentő, de ami a legfontosabb, hogy az adott témakörbe beleférjen. Minden évben ugye van egy tematika, amihez a sztárok próbálnak alkalmazkodni, és ebből szoktak születni a legextrémebb megoldások. Van, aki szó szerint műalkotásként érkezik, más meg inkább csak finoman utal a témára, de az biztos, hogy másnap az internet tele lesz a képekkel és véleményekkel. Úgyhogy ha holnap görgetitek majd a közösségi médiát, és furábbnál furább ruhák jönnek veletek szembe, akkor már tudjátok, hogy Met Gála láz van éppen, és az idei téma a jelmez művészet, a dress code meg a fashion is art, vagyis a divat művészet ilyen jel, ige. Hát én már láttam pár videót, kis ízelítőt, betekintést, és hát a ma este is emlékezetes lesz szerintem. Na de holnap még beszélgetünk erről, amikor kiderül, hogy ki miben is jelent meg a vörös szőnyegen. Addig is maradjunk a jól bevált csípős dallamoknál, mert azokból is van még bőven. Megyünk is tovább Leoni és G-Eazy rock'n'rolljával, úgyhogy hangerőt fel, és pörögjön tovább a délutáni hangulat.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fára másztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
4: 10 éves a Mikó óvoda!
5: mikóvoda.ro vagy facebook.com/mikóvoda.
6: Nevelj a gyermekét szeretettel, erőszak nélkül. A velés nem fegyelmezési módszer.

egyik szupersláger szól a másik után. Szerintem kellően megadták ezek a dalok a löketet az újabb héthez. Remélem, hogy mindenki megkapta a kellő felfrissülést, lazulást, lendületet a sziesztában, ahhoz, hogy jobban teljen majd a hétfő továbbra is. Na de egészen délután 6-ig még György Laura is itt lesz veletek, hogy kellemesebbé tegye a napotokat, úgyhogy mindenképpen maradjatok a 95.1-en. Mi meg holnap folytatjuk a közös rádiózást délelőtt 11-kor a megszokott módon. Addig is vigyázzatok magatokra, és csodaszép délutánt kívánok. Én Lukács Orsi voltam. További jó

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Meghalt Takács Csaba, lemondatná a miniszterelnököt a romániai lakosság nagy része. Megfordult a vándorlási irány Németország és Lengyelország között. Jó napot kívánok, mondom a híreket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Saját fűnyíró traktora okozta Takács Csaba, az RMDS volt ügyvezető elnökének halálát. Erről értesült a Stier de Cluj. A Kolozs megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 71 éves politikus május 1-én a délutáni órákban egyedül végzett kerti munkát udvarán. Éppen a fűnyíró késeit próbálta megélezni, amikor a gép váratlanul megindult és maga alá gyűrte az áldozatot. A helyszínre érkező orvosi egységek már nem tudták megmenteni az életét. Lemondásra szólítaná fel Ilija Bolozsen kormányfőt a romániai választók 58%-a, adja hírül az Agger Press. A KURSZ legfrissebb közvéleménykutatása szerint a miniszterelnökre jelentős nyilvános nyomás nehezedik, miközben a lakosság több mint 80%-a jól tájékozott a koalíción belüli politikai válságról. A pártok versenyét továbbra is a Románok Egyesülésért Szövetség, az AUR vezeti 34%-kal, megelőzve a szociáldemokratákat és a liberálisokat. Az RMDS a szavazatok 5%-át szerezné meg egy esetleges most vasárnapi választáson, derül ki a felmérésből. Hosszú évtizedek után először költöztek többen Németországból Lengyelországba, mint fordítva. Erről ad hírt az Euronews. A német statisztikai hivatal adatai szerint tavaly több mint 90 ezer ember választotta Lengyelországot, miközben az ellenkező irányba alig 82 ezeren indultak el. Egy német politológus szerint a változás valódi oka nem a tömeges hazatérés, hanem az, hogy a lengyelek már nem látnak akkora üzleti lehetőséget a német gazdaságban, így jelentősen csökkent a kivándorlási kedvük. Az 1200 ezeren indultak el. Egy német politológus szerint a változás valódi oka nem a tömeges hazatérés, hanem az, hogy a lengyelek már nem látnak akkora üzleti lehetőséget a német gazdaságban, így jelentősen csökkent a kivándorlási kedvük. Az 1980-as évek óta tartó folyamat ezzel teljes

0: szentély. A listavezető hazai pályán múlta felül ellenfelét, így jelenleg 6 ponttal vezet az üldöző Manchester City előtt, amely azonban 2 mérkőzéssel kevesebbet játszott. A bajnoki cím sorsa az idény végén akár a gólkülönbségeken is múlhat, ebben a mutatóban a londoni csapat egyelőre 4-jel jobb a riválisánál.
1: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
0: Nagy lesz holnap a napi hőingás, az megterhelheti a szervezetünket. Hajnalban 11, napközben 26 Celsius fok várható Kolozsváron. A szél nem lesz jelentős, esni sem fog, ragyogó napsütéses idő vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, Korakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
1: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: teszi a napodat. Ételízesítő. Egy tökéletes délután receptje. György Laurával.
1: Csodaszép délutánt kívánok mindenkinek, hát legutóbb, amikor közösen rádióztunk, még nagyon nem akart jönni a jó idő, de szerintem kijelenthetjük, hogy végérvényesen is megérkezett a tavasz így május első felére, és ezzel a lendülettel futunk neki a mai műsornak is. Mindenféle izgalmas témával és még játékkal is készültem nektek, hogy jól teljen a napotok, úgyhogy tartsatok velem egészen 18 óráig itt a Paprika Rádión.

0: Lehet, hogy van egy dal, amit hiányolsz.
1: Lehet, hogy van három.
0: Egy, amitől jobb lesz a reggel. Egy, amit a zuhany alatt léggitározol. És egy, amit letagadnál, de kívülről fújod. Na most mondd el nekünk. Küldd el SMS-ben a három kedvenc dalod előadó.

0: pedig nem csak elolvassuk,
1: a kaptunk návállát,
0: be is játszunk. Be is játszunk, mert ezekből áll össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvence. Miért 95 plusz 1? Mert... és mert nem vagyunk százasok.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajudása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáliát játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.
2: Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
3: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
4: A Diégó várja vásárlóit a Cluj-nál a május 1-én, és egész héten nyitva tart.

Minden nap itt az éterízesítőben meghallgatunk egy friss és ropogós zenei újdonságot, és ezúttal egy olyan dalt hoztam, amitől nektek is azonnal jobb kedvetek lesz. Imael Angel legújabb zenéjéről van szó, és olyan hangulata van, mintha tényleg most hagynánk itt a földet, most, hogy megérkezett a tavasz. A címe az, hogy I'm moving to the sun, és pontosan azt hozza, amit ígér, tele van fénnyel, melegséggel, meg azzal a fajta mély lüktetéssel, amitől önkéntelenül is elkezdünk bólogatni az autóban. Dőljetek hátra, vagy tekeljétek fel a hangerőt, már is szól az I'm moving to the sun itt a 95.1-en.

Kolozsvár nem csak utcákból áll, hanem dalokból. Abból, ami az első randin szólt. Abból, amit a monostoron két lámpa között ragadva üvöltesz. Abból, amit halkan hallgatsz, amikor senki sem figyel.

0: ezekből rakjuk össze Kolozsvár 95 plusz 1 kedvencét. Sorsolunk egyedi paprikás ajándékokat is, de az igazi jutalom az, hogy egyre gyakrabban hallod majd a saját kedvenceidet a 95.1-en.
1: Köszönöm szépen!
0: Top 95 plusz 1. Mert sosem voltunk százasok.

kell már sokat aludni az újabb pihenésig, ugyanis közeledik a következő háromnapos mini vakáció. Most, hogy túl vagyunk a május 1-én, sokan érezhetjük úgy, hogy ma hirtelen túl sűrű lett a munka, de van fény az alagút végén. Ugye május 31 vasárnap ünneplik az ortodox pünkösd első napját, még június 1-én hétfőn pünkösd második napja, és egyben gyermeknap is lesz. Tehát megint lesz egy háromnapos hosszú hétvégénk e hónap végén. Ez pont egy tökéletes alkalom lehet egy szezonnyitó kerti partira, vagy akár egy gyors kiruccanásra a hegyekbe, mielőtt beütne az igazi nyári kánikula. Szóval, aki tervezgetne, az vésse be a naptárba, május végén megint jár egy kis extra lazítás mindenkinek. Addig is tartsatok ki, mi gondoskodunk minden nap a kellemes hangulatról.

0: Szervíz, 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunát út 258 szám alatt.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fára másztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
2: 10 éves a Mikó óvoda!
3: mikóvoda.ro vagy facebook.com/mikóvoda.
4: Van, amikor csak össze kell gyűlni, és van, amikor igazán számít hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöld kert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz.
5: Van egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjon. Legyen szó prémium Black Angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Meres negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
6: Több mozgás, kevesebb stressz. A sport javítja a fizikai és mentális egyensúlyát.

0: helyen vagy. A Paprika Rádió jó zenével kísér bárhová. Én mondtam, bárhová.
1: Szevasztok, Kis Tibor vagyok, a Queen Bee zenekarból, ez pedig itt a Paprika Rádió, a legtöbb magyar zenével.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj.

sem hiszem, de 21 Celsius fok van odakint, és úgy látszik ebben a szép időben a rendőröknek is megjött a kedve, mert a Kossuth-Lajos úton kint vannak és nézelődnek jelenleg, úgyhogy arrafele csak óvatosan, a Paprikáról pedig ne tekerjetek el, mert a következő délután a legfrissebb híreket is megtudhatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Újabb embereket végeztek ki kémkedés vágyával Iránban. Végleg elveszített több mint 450 millió eurót Románia. Helikopterrel füleltek le egy szabálytalankodó sofőrt. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Három embert végeztek ki az iráni hatóságok, közülük kettőt az Izraelnek való kémkedés vádja miatt. Erről a tírt az Euronews. Az iráni ügyészség szerint Jakub Karimpur és Nasser Bakarzadeh érzékeny adatot továbbított a Mossadnak a tavalyi háború idején. A Human Rights Activists New Agency szerint azonban Karimpur esetében vallási leszámolásról lehet szó, mivel a férfi egy kisebbséghez tartozott. Bakarzadeh korábban egy hangfelvételen vallott arról, hogy a börtönben már saját halálát kívánta. Az iráni hatóságok szerint a férfiak atomlétesítményekről is gyűjtöttek adatokat. Több mint 450 millió eurótól esik el Románia az uniós helyreállítási alapokból a korábban elhibázott vagy késve végrehajtott reformok miatt. Erről ad hírt az Agere Press hírügynökség. Dragos Püszláru beruházási miniszter közleménye szerint a befagyasztott forrásokból mintegy 350 millió eurót sikerült felszabadítani, miután Brüsszel elfogadta a kormány utólagos korrekcióit. A tárcavezető kiemelte, a legnagyobb összeget a külön nyugdíjak rendszerének módosításával szerezték vissza. Az állami energetikai és közlekedési vállalatok átszervezésének halogatása ugyanakkor jelentős pénzügyi veszteséget okozott Romániának. Helikopteres megfigyelés segítségével állítottak meg a rendőrök egy sorozatosan szabálytalankodó autóst a Kolozs megyei utakon, adja hírül a Klus 24. A hatóságok tájékoztatása szerint a 41 éves sofőr 10 perc alatt négyszer előzött szabálytalanul a záróvonalat átlépve Kackó és Dés között. A légiegység jelzése alapján a földi járőrök azonnal megállították a járművet. Az elkövetőre közel 5000 lei bírságot szabtak ki, vezetői engedélyét pedig 240 napra bevonták.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Észtország válogatottja jutott fel a jégkorong divízió 1 per alcsoportjába, miután a kínai világbajnokság sorsdöntő mérkőzésén legyőzte Románia együttesét. Írja a Székely Sport. A romániai keretnek a tornagyőzelemhez és a feljutáshoz mindenképpen nyernie kellett volna, de a hajrában az észtek bizonyultak hatékonyabbnak. Alap szerint Észtország története során először szerepelhet a második vonalban, míg Románia a kedden dél Székely Sport. A romániai keretnek a tornagyőzelemhez és a feljutáshoz mindenképpen nyernie kellett volna, de a hajrában az észtek bizonyultak hatékonyabbnak. Alap szerint Észtország története során először szerepelhet a második vonalban, míg Románia a kedden Dél-Korea ellen már csak az éremszerzésért küzd.

0: akár 26 Celsius fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
1: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, Karokas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
2: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedve.

Azonnal lássuk, hogy mi a helyzet a gyerekpénzzel, mert az utóbbi időben nagyon tették-vették, hogy hogy kéne átformálni a juttatás rendszerét. Úgy néz ki, most egy elég konkrét terv született e kapcsán. Maradjatok velem itt a 95.1-en, mert néhány dal után megnézzük, hogy miről is van szó, és ez pontosan mit jelentene a gyerkőc

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
3: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
4: Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
5: Hát a Suezi csatorna,
6: a kínai nagyfal,
7: a piramisok,
8: a Nívó ajtók.
4: A micsodák?
8: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
4: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
8: Nívó.
4: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.
9: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert szeretnél, a Pico Atra...

0: töltsön ezt a Pikovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Pikovakt.
1: Pénzt váltanál?
2: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron, biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

0: Hallottatok már arról, hogy egy új törvényjavaslat alapjaiban szabná át a gyermekpénzrendszerét? A lényeg röviden az, hogy az eddigi fix minden gyereknek járó 292 lejt két felé vágnák, maradna egy 100 lejes alap, amit mindenki megkap, a maradék 192 lej mellé viszont az állam tenne még egy kis pluszt, így jönne ki összesen 250 lej jelenléti ösztöndíj. A csavar a dologban az, hogy ez a 250 lej már nem járna automatikusan, ahhoz, hogy a hó végén a teljes összeg, ami így már 350 lej lenne, megérkezzen, a gyereknek ott kell lennie az órákon, és a maga viseletére sem lehet panasz. Konkrétan 10-es magatartási jegy kell a kifizetéshez, az avisoknál pedig legfeljebb 5 igazolatlan hiányzás férne bele egy hónapban. A javaslat egyik kidolgozója azzal indokolta a tervet, hogy az elmúlt években aggasztóan megugrott az iskola elhagyók száma. Ezzel a módszerrel szeretnék elérni, hogy a szülők még motiváltabbak legyenek a gyerekek beiskolázásában, főleg a hátrányos helyzetű régiókban, ahol az óvisoknál akár 500 lejre is felmehetne a támogatás. Ez persze még csak egy javaslat, de ott a kérdés, hogy vajon a pénzügyi ösztönzés elég lesz-e ahhoz, hogy a gyerekek szívesebben üljenek be az iskolapadba, vagy ez csak egy újabb adminisztrációs teher a családoknak és az iskoláknak. Ti mit gondoltok? Jó irány, hogyha a gyerekpénz egy része maga viselettől függ?
1: Hello, Kolozsvár, mi vagyunk a Follow the Flow.

0: Papp Anna Mária főszerkesztő helyettestől érkezik a Szabadság napilap előzetese, aki már itt is van velem a vonal túlsó végén. Szervusz Anna Mari, köszöntelek!
1: Szervusz Aura, én is köszöntelek, illetve szeretettel üdvözlöm a hallgatókat és lapunk olvasóit. Holnapi vezető anyagunkban beszámolunk arról, hogy május 21-én új kereskedelmi park nyílik Szászfenesen, Kolozsvár Metropolis övezetének nyugati részén. A beruházás Erdély egyik legnagyobb kereskedelmi projektje, amely több mint 25 hektáros területen valósult meg, és a becslések szerint 100 millió eurót meghaladó értékű. A komplexum célja nem csupán a hagyományos bevásárlási funkciók ellátása, hanem egy olyan integrált városi tér létrehozása, ahol a kiskereskedelem, a vendéglátás, a szolgáltatások és a szabadidős infrastruktúra egyetlen egységben kapcsolódik össze. Akit érdekel a téma, elolvashatja Kis Olivér riportját a holnapi Szabadságból. Vanek Úr X-ben és más versvárják címmel rendhagyó ősbemutatót tartottak múlt héten a Bánfi Miklós Opera Stúdióban. Az est zenei vezetője Ince Gergely Katalin, az előadók Balázs Borbála és Veres Ósolya énekművészek, valamint Lackóvas Robert, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze volt. Az előadáson jelen volt Bodó Márta is, aki beszámolót írt az előadásról. Művelődés oldalunkon a 10 éve, azaz 2016 áprilisában elhunyt Orbán István képzőművész, rajztanára emlékezik, Muradin László Noémi, a tiszteletére létrehozott tárlat kapcsán, amelyet a Fehér Galériában a Györgyfalvi negyedben tekinthetnek meg. A május 1-i hosszú hétvége felől Kungazda Gergely nosztalgiázik, ezt a cikket is ajánlom figyelmükbe. Ugyanakkor újabb részét olvashatják Vitai László emlékiratának, akit édesapjával együtt 1944 őszén a városba bevonuló szovjetek több ezer sorstársával együtt kényszermunkára hurcoltak el. Íme néhány főbb téma a holnapi újságból, érdemes tehát előfizetni lapunkra, vagy megvásárolni az újságot szabadárusításban. Kövessék honlapunkat is a www.szabadság.ro címen. További szép napsütéses délutánt és tartalmas újságolvasást kívánunk.
0: Köszönjük szépen a lapelőzetest!

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej.
3: Gyerünk, még egy kört és kész!
4: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
5: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
6: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
7: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipári téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket és könyvek százait. Mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ro.
8: Egy könyvet is követhetsz, lájkolhatsz vagy megoszthatsz. Lépj be a hálózatba. Olvas!

a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

bár csodaszép az idő a városban, mégiscsak hétfő van, ami a többségnek azért nem a kedvenc napja, na de hát ha a következő órában mindenki is jó kedve derül, mert hogy játszani fogunk, a nyeremények pedig ezúttal is fantasztikusak, de hogy pontosan mit lehet ezúttal hazavinni a szemfüleseknek, az kiderül a következő órában, úgyhogy mindenki

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Nemzetközi hadgyakorlat kezdődik Romániában, eltűnt a radarokról a világhírű bálna. Sportolók segítik a gazdátlan kutyák örökbefogadását Kolozsváron. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: 7 szövetséges ország részvételével rendeznek nemzetközi hadgyakorlatot a Brassó megyei Nagysinken. Erről a hírt a MASZOL. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint több külföldi országból érkezik haditechnika a helyszínre, a katonai konvojok javarészt az éjszakai órákban haladnak át a településeken. A tárca hangsúlyozta, a műveletek miatt nincs sok pánikra, az időzítéssel pedig a forgalmi akadályokat szeretnék elkerülni. A gyakorlaton olasz, lengyel és román egységek vesznek részt május végéig. Eltűnt a radarokról az Északi-tengerbe szombaton visszaengedett világhírű bálna, Timi, írja az Euronews. Kirsten Tönnies állatorvos szerint felfoghatatlan, hogy a mentőhajó legénysége az ígéretekkel ellentétben nem engedte az orvosokat az állat közelébe. A mentőakciót finanszírozó befektetők Karin Walter Mommert és Walter Gunz elhatárolódtak a történtektől, és a hajó személyzetét hibáztatják. Állításuk szerint a bálnát végül nem a nyílt óceánon, hanem egy forgalmas hajózási útvonalon engedték szabadon. Örökbefogadási kampányt indít a gazdátlan állatok számának csökkentése érdekében a kolozsvári önkormányzat. Informál a Klus 24. A program keretében a helyi sportklubok, köztük a kolozsvári új sportolói nagykövetként népszerűsítik a Örökbefogadási kampányt indít a gazdátlan állatok számának csökkentése érdekében a kolozsvári önkormányzat. Informál a Klus 24. A program keretében a helyi sportklubok, köztük a kolozsvári új sportolói nagykövetként népszerűsítik a menhely lakóit. Az intézmény

0: támogatója Diego.
1: Vereséget szenvedett a dániai Odenzében rendezett felkészülési mérkőzésen a magyar jégkorong válogatott. A Székely Sport szerint Magyaros Gergely együttese az elit világbajnokságokra hangolva csapott össze a tavalyi elődöntős dánokkal. Bár a magyar csapat Sebők Balázs révén korán vezetést szerzett, a hazaiak a második harmadban átvették az irányítást. A zárójáték részben Bartalis István, Ravasz Csanád és Nagy Krisztián is gólt szerzett, de a dán válogatott végül magabiztos győzelmet aratott. A találkozó 7-4-es hazai sikerrel zárult.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Nagy lesz holnap a napi hőingás, az megterhelheti a szervezetünket. Hajnalban 11, napközben 26 Celsius fok várható Kolozsváron. A szél nem lesz jelentős, esni sem fog, ragyogó napsütéses idő vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Trió fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel.

0: ízesítő, egy tökéletes délután receptje. György Laurával.
1: Ki szeretne egy páros belépőt nyerni egy igazi kulturális különlegességre? Az Arts Free Bendy egy olyan élményt hoz Kolozsvárra, ahol a zene, a színház és a költészet találkozik, méghozzá egy este alatt, egymás után. Aki szereti az ikonikus filmzenéket és azok életre keltését a színpadon kiváló színészi alakításokkal, azok mindenképp tartsanak velem ebben az órában, mert hogy egy páros belépő gazdára vár, a feladat pedig roppant egyszerű lesz, úgyhogy készüljetek, hamarosan hozom is a játékot.

Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
2: Jó hír számodra is, családod számára. Most bármely kolozsvári és százfelesi Dr. Max gyógyszertárban az online áraknak megfelelő alacsony árakat találsz. Május 31-ig a 60 ml-es nők és férfiak számára alkalmas Dr. Fiterman Minoxicapil hajhullás elleni spray promóciós ára 99-99 bani helyett 64-99 bani, valamint az 1000 ml-es Bioderma ABC Derm habzó tisztítógél 114-99 bani helyett 59-99 bani. Dr. Max gyógyszertárak. Ember közelben. Dr. Max árakkal.
3: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Bertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a bertis.ro oldalon, a partner térképen. Bertis. Minőség. Mindig.
4: A szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
5: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: A Diégó várja vásárlóit a Cluzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

0: Kolozsvár kedvencei változatosan, színes csokorba szedve. Ez a Paprika Rádió Kolozsvár.
1: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybee zenekarból, ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok a legtöbb magyar zenével.

95.1 Paprika Rádió. Kolozsvár, készülj egy különleges dupla estére. Az Ars Vivendi egy olyan élményt hoz, ahol a zene, a színház és a költészet találkozik, méghozzá egy este alatt egymás után. Május 30-án a Bábesbújai Tudományegyetem Auditorium Maximum termében először 18 órától az Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues repít be a filmek világába, olyan ikonikus zenékkel, mint a Gladiátor, a Karib-tenger kalózai, a Kaliforniai álom vagy a Keresztapa, élő adásban színészi játékkal és híres monológokkal. Az est pedig 20 órától fog folytatódni a Classical Meets Poetry előadással, ahol a klasszikus zene és a költészet egyesül egy különleges atmoszférikus élményben. Mindkét előadás 60 perces, a kapunyítás fél órával korábban van, és már 8 éves kortól látogatható. Ha egy estére kiszakadnál a hétköznapokból, akkor ez most neked szól, és mi most páros belépőt is adunk rá. Jól figyelj, most lejátszunk egy ismert filmzenét, neked pedig csak annyi a dolgot, hogy SMS-ben megírd, melyik filmhez tartozik. 0744 351 951, ide várjuk a megfejtéseket a következő filmzenére. Jól figyeljetek!

Na, aki felismerte ezt az ikonikus filmzenét, küldje el SMS-ben a film címét, és már játékban is vagy a páros belépőért a május 30-ai eseményre. Az óra végéig várom a válaszokat, úgyhogy hajrá mindenkinek, és jó játékot!

0: Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít. Hadd kísérjünk el. Paprika Rádió.
1: You know, they always told us that America was the land.

És íme, kedves hallgató, egy újabb adag koffein, egy csípős dalba csomagolva. Paprika Rádió. A legtöbb mi fogható.

0: Zajlik éppen az Ars Vivendi játékunk, egy páros belépő a tét. Ez egy fantasztikus esemény egyébként, ami május 30-án a BBTE Auditorium Maximum termében lesz 18 órától. Az Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues-ról van szó, ami elrepít a filmek csodálatos világába. Ikonikus filmzenék lesznek a terítéken, amiket mindenki ismer, méghozzá élőadásban, színészi játékkal és híres monológokkal is. Még mindig jöhetnek az SMS-ek, a kérdés csupán annyi, hogy melyik filmhez tartozik a zene, ami éppen itt megy a háttérben. Még egy kis ideig megírhatjátok a megfejtést a 0744-351-951-es telefonszámra, és hamarosan sorsolok, úgyhogy sok sikert mindenkinek!
1: Sziasztok, Bausi Norbi vagyok, és a legtöbb zenét a Paprika Rádióban halljátok.
2: Na, még egyszer.
1: Sziasztok, Bausi Norbi vagyok, és a legtöbb erdélyi zenét a Paprika Rádióban halljátok.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolán. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Slavomir Brozsek Tangó című drámája Keresztes Attila rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Mitől lesz valódi egy új világrend? Lehet-e erkölcsös az emberi természet ellenében? És ha már minden érték elfáradt, vajon egy új világvajudása zajlik? Vagy csupán az örök ismétlés keserű rituáléját játsszuk újra? Tegyük fel együtt ezeket a kérdéseket május 4-én hétfőn este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében. Jegyek vásárolhatók a Színház jegypénztárában, valamint online a hunteater.billetmaster.ro oldalon.
3: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
4: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.
5: Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
6: Irigy, Hónajmirigy,
5: Konyha,
6: Hooligans,
5: Kicsi Gesztenye Klub,
6: Gangsta Zuli és a Kartel,
5: Jude Law,
6: Mobilmánia Vikirály Gyulával,
5: Budapest Folk Band,
6: Betonhofi,
5: Sárik Péter Trió és Kocika,
6: Ladány Bele 27,
5: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
6: Váradi Roma Café,
5: Subtons,
6: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
5: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.

Lezártuk a játékot, rengeteg helyes válasz érkezett, mert egy elképesztően ismert és ikonikus filmzenéről volt szó, Jack Sparrow büszke lenne rátok, a helyes megfejtés pedig nem más, mint a Karib-tenger kalózai, a szerencsés nyertes pedig Enikő, gratulálunk, tiéd a páros belépő az Arts Vivendi 18 órától kezdődő előadására, aki pedig ezt most nem vitte haza, semmiképp ne csüggedjen, mert hogy felpörgessük ezt a hétfő délutánt, a következő órában is játszunk egyet, ezúttal pedig az est második előadására adunk páros belépőt, úgyhogy legyetek résen, és folytatjuk a híradó után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Emelkedett a hazaárulásért elítéltek száma Oroszországban, leállt a szemétszállítás Bákó megyében, munkával majálisoztak az észak-erdélyi autópálya építésén. Jó napot kívánok, a Paprika Rádió híreit mondom.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Jelentősen emelkedett a hazaárulás miatt kiszabott büntetések száma az orosz bíróságokon. Adja hírul az MTI. A TASZ állami hírügynökség adatai szerint tavaly 219 embert ítéltek el ebben a vádban, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. A legfelsőbb bíróság közölte, a vádlottak többsége 10-15 év közötti börtönbüntetést kapott. A statisztikák alapján az elítéltek nagy része nem rendelkezett állandó jövedelemmel, de akadtak köztük köztisztviselők és katonák is. Kémkedés miatt további 14 személy csújtottak még szabadságvesztéssel. Vészhelyzetet hirdettek Bákó megye 65 településén, miután teljesen megszűnt a hulladékszállítás, informál a MASZOL. A megyei készenléti bizottság döntése értelmében a rendelkezés 30 napig marad érvényben, Ónfalva, Mojnest és Dormánfalva városában. A válsághelyzetet egy közszolgáltatási kudarc okozta, mivel a korábbi szolgáltató szerződése lejárt, az új közbeszerzést pedig nem írták ki időben. A hatóságok intézkedési tervvel próbálják mérsékelni a felgyülemlett szemét miatti negatív következményeket. Munkával ünnepelték a munkaünnepét a Magyar Nádas és Magyar Zsombor közötti autópálya szakaszon. Erről ír a Ziuadi Cluj. Krisztián Már hatóságok intézkedési tervvel próbálják mérsékelni a felgyülemlett szemét miatti negatív következményeket. Munkával ünnepelték a munkaünnepét a Magyar Nádas és Magyar Zsombor közötti autópálya szakaszon. Erről ír a Ziuadi Cluj. Krisztián Mán infrastruktúra szakértő felvételei szerint

0: számlások lassítják a folyamatot. A két beruházás összértéke meghaladja a 2 milliárd lejt, a teljes átadást a szakemberek legkorábban a jövő évre becsülik.
1: Sporthíreink támogatója Diego.
0: Megdöntötte saját 78 éve fennálló gólrekordját a kolozsvári labdarúgó csapata, miután visszavette az első helyet a bajnokságban. Erről informál a Klus 24. Dan Bodea sportújságíró és statisztikus közölte, az együttes a legutóbbi mérkőzésén megszerezte szezonbéli 59. találatát, ezzel túlszárnyalta az 1948-as idény csúcsát. A klub történetének 60. élvonalbeli részvétele során ez a jelenlegi legsikeresebb évad, hiszen a csapat már 21 győzelemnél tart.
1: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
0: Koranyárias idő köszönt ránk, a keddi napon sokat süthet a nap, csapadék nem várható és a szél sem lesz jelentős. A kincses városban napközben akár 26 Celsius fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
1: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenc.

Kivágyik egy kis kulturális kényeztetésre, mert van itt nálam egy páros belépő, ami nem egy sima koncertre, hanem egy igazi összművészeti időutazásra szól. Az Ars Vivendi május 30-án Kolozsvárra hozza a mozi és a költészet legszebb pillanatait, méghozzá egymás után egyetlen este alatt. Ha imádod a filmzenéket és a színházat, maradj itt a 95.1-en, az éterizesítő utolsó órájában gazdára talál még egy páros belépő, a feladat pedig pofon egyszerű lesz, készüljetek, hamarosan indul is a játék.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

kapcsol össze a Pigovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Pigovakt. Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöld kert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Donát út 258 szám alatt.
1: Van egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjon. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Meres negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.

folytatjuk a játékot, ismét egy páros belépő a tét, hogy felpörgessük ezt a hétfő délután, és hát május 30-án valami egészen különleges érkezik az Auditorium Maximumba. Az Ars Vivendi egy dupla estel készül, ahol a mozi, a színház és a költészet találkozik. 18 órától jön az Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues, élőben csendülnek fel a Gladiátor, a Karib-tenger kalózai, vagy éppen a Keresztapa dallamai színészi játékkal fűszerezve. 20 órától pedig a Classical Meets Poetry zárja az estét, ahol a klasszikus zene és a versek teremtenek elképesztő atmoszférát. Szeretnél ott lenni? Most adunk az utóbbira egy páros belépőt, a feladat pofon egyszerű, bejátszunk egy világszerte ismert filmzenét. Hogyha felismered, írd meg nekünk a film címét SMS-ben a 0744 351 951-es telefonszámra, most pedig füleljetek, mert jön is a dal.

Na, aki felismerte ezt az ikonikus dallamot, ne habozzon, küldje el a film címét SMS-ben a 0744351951-es telefonszámra, és már is versenyben állsz a páros belépőért. Az óra végéig várom a megfejtéseket, szóval hajrá mindenkinek, játsszatok és nyerj!

Még mindig zajlik a játék, és még mindig keresi gazdáját egy páros belépő. Ha tudod, melyik filmnek az ikonikus zenéje ez a dallam itt a háttérben, akkor ne törzs magadba. Most itt mosolygok magamban, mert az egyik kedvenc filmemről van szó, bevallom őszintén. Na de írd meg nekünk gyorsan SMS-ben a 0744-351-951-es számra is. Május 30-án ott lehetsz az Auditorium Maximumban, az Ars Vivendi nem mindennapi dupla estéjén, a 20 órától kezdődő Classical Meets Poetry című előadáson, ahol a klasszikus zene és a versek teremtenek elképesztő, de elképesztő atmoszférát. Szóval mi a film címe, amiből volt ez a dal? Az óra végéig még van időtök megfejteni, küldjetek el az üzenetet,

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolán. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Besztercze megyében is elérhető. A Dertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Besztercze megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a Dertis.ro oldalon, a partner térképen. Dertis. Minőség. Mindig.
3: Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Kászábáróló egy hely, ahol minden érzék életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Kászábáróló, kászábáróló.ro.
4: A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
5: Irigy, Hónajmirigy,
4: Konyha,
5: Hooligans,
4: Kicsi Gesztenyeklub,
5: Gangsta Zuli és a Kartel,
4: Jude Law,
5: Mobilmánia Viki Rágyulával,
4: Budapest Folk Band,
5: Betonhofi,
4: Sárik Péter Trió és Kocika,
5: Ladány Bele 27,
4: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
5: Váradi Roma Café,
4: Subtons,
5: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
4: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
6: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
1: A drogfogyasztás és a szerencsejátékok függőséget okoznak. Válassza azt, hogy nem teszi tönkre az életét, kérjen segítséget.

0: Afrika Rádió. A tavaszi kirándulásod háttérzenéje.
1: Akkor is, ha ez a kiruccanás csak a sarkiboltig tart.
2: Afrika Rádió.

0: Lezártuk ezt a játékot is, és hát ismét nem volt nehéz dolgotok, mert rengeteg helyes válasz futott be. Nem csoda, hiszen ez a dallam bárhol felismerhető, amit itt bejáztam nektek. A helyes megfejtés természetesen a kaliforniai álom volt, aminek a City of Stars című dalát jáztam be. Mint már említettem, a nevemhez hűen nekem, ez az egyik kedvenc filmem, a zenéje pedig elképesztő véleményem szerint. Na de doppergést kérünk itt a stúdióban, a szerencsés nyertesünk nem más, mint Attila. Gratulálunk, Attila, ezúttal te viszed haza a páros jegyet, téged sorsoltalak ki az imént, és hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot. Na de aki lemaradt a mai nyereményekről, az semmiképp ne szomorkodjon, mert egész héten lesz még esély egy-egy páros belépőt bezsebelni a kultúra kedvelőinek. Mára viszont búcsúzom tőletek, mert véget ért az éterízesítő, de remélem, hogy tudtam mosolyt csalni az arcokra ma délután is. Legyen további szép délutánatok, szép estétek, vigyázzatok magatokra, találkozunk holnap 14 órakor. Én György Laura voltam, a viszont hallásra Kolozsvár.
1: Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Még több katonát von ki az USA Németországból. Ismét lezuhant egy drón Romániában. Lókuszált az úttesten Kolozsvár egyik forgalmas sugárútján. Köszöntöm, a Paprika Rádió híreit mondom.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: A korábban bejelentett 5000-nél jóval több katonát von ki az Egyesült Államok Németországból. Adja hírül az Euronews. Donald Trump amerikai elnök floridai nyilatkozatában drasztikus csökkentésről beszélt, amellyel a jelenleg ott állomásozó 36 ezer fős kontingens létszáma tovább apad. Sean Parnell, a hadügyminisztérium szóvivője közölte, a műveletet a következő egy évben hajtják végre. A döntés hátterében az amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár iráni konfliktus miatt kialakult vitája állhat, legalábbis ezt feltételezi az Euronews cikke. Ismét lezuhant egy drón Romániában, Suceava megye területén, nem messze az ukrán határtól. A Maszol arról ír, hogy tegnap dél körül egy helyi nő értesítette a rendőrséget, hogy a település peremén egy mezőgazdasági területen kisméretű, pilóta nélküli repülőeszközhöz hasonló tárgyat talált. A helyszínre érkező rendőrök megerősítették a gyanút, hogy az eszköz valóban egy drón. A hatóságok közölték, hogy a drón nem tartalmaz pirotechnikai vagy robbanásveszélyes anyagot. A történtek teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Négy ló akadályozta a forgalmat szombat éjszaka Kolozsvár egyik legforgalmasabb útszakaszán, a Buncsia vagy a Munkaúton, írja a Stír de Cluj. Az állatok felügyelet nélkül összekötött lábakkal sétáltak az úttesten, ami komoly balesetveszélyt jelentett az autósok számára. Alap szerint azt nem tudni, hogy hogyan kerültek a közterületre és hogy ki a tulajdonosuk. A lábakat rögzítő kötelek a legeltetés során használt béklyókra utalnak, ám ezek most nem akadályozták meg a lovak dezertálását.
0: Sporthírei támogatója Diego.
1: Maga biztosan nyerte meg a vasárnapi Super Pole versenyt Nicolo Bulega a Superbike világbajnokság magyarországi állomásán, a Balatonpark szörkéten, írja az MTI. Az összetett éllovas olasz motoros sorozatban 15. futam győzelmét aratta, amivel tovább javította saját rekordját. A viadalt az első körben piros zászlóval félbe kellett szakítani, miután Miguel Oliveira súlyos balesetet szenvedett. Az orvosi stáb szerint a portugál versenyző állapota stabil, de agyrázkódást és válsérülést szenvedett.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Nagy lesz holnap a napi hőingás, ez megterhelheti a szervezetünket. Hajnalban 11, napközben 26 Celsius fok várható Kolozsváron. A szél nem lesz jelentős, esni sem fog, ragyogó napsütéses idő vár ránk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Trió fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1, most!

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Leszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
3: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
4: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőt velünk kezdődik. Egy rossz ember a csapatban olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan. Rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
5: Akkor talán kezdjük előről.
4: A Camellia Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek, nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camellia.ro, mielőtt túl késő. Te mire gondolsz, amikor azt hallod, egészség? Mi a Health Festre? Románia legnagyobb egészségnek szánt fesztiválja. Június 22 és 28 között a Kolozsvári sétatéren. A belépés ingyenes, de foglalj helyet a healthfest.ro oldalon, és akár minden héten nyerhetsz is. Health Fest.
6: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
7: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
8: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
9: A Diégó várja vásárlóit a Klujánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
2: Hát a Suezi csatorna.
3: A kínai nagyfal.
4: A piramisok.
3: A Nívó ajtók.
1: A micsodák?
3: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
3: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.
5: Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Kászábáróló egy hely, ahol minden érzéki életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo, casabarolo.ro.
6: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesíthetik az orvos által felírt kezeléseket.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Rengeteg ittassofőrt fogtak a hétvégén a rendőrök. Kolozs megyében is megugrott a cég felfüggesztések száma. Egészségesebben étkeznek a hosszú életűek gyermekei. Jó napot kívánok, a Paprika Rádió híreit hallja.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Országos akciót tartottak a hétvégén a közlekedési rendőrök az ittas és a bódult állapotban történő vezetés visszaszorítására. Erről ad hírt az Agile Press hírügynökség. A román rendőrség közleménye szerint a gyors tesztek 134 gépkocsi vezetőnél mutattak ki alkoholfogyasztást, közülük 52 esetben volt magas a mértérték. A razzia során további 10 jármű vezetőnél a kábítószer használata is beigazolódott. A hatóság hangsúlyozta, a közúti biztonság érdekében a következő időszakban is folytatják a szigorú ellenőrzéseket. Jelentősen emelkedett a tevékenységüket szüneteltető vállalkozások száma Kolozs megyében az év első három hónapjában. Erről tudósít az Agile Press hírügynökség. A cég nyilvántartási hivatal adatai szerint a megyében 315 vállalat függesztette fel működését, ami több mint 1,5%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Ezzel a mutatóval térségünk országos szinten a második helyen áll a főváros után. Romániában összesen több mint 5400 cég állt le az első negyed évben, ez leginkább a kereskedelem és a gépjárműjavítás területét érintette. Sokkal több zöldséget, gyümölcsöt és feldolgozatlan terméket fogyasztanak azok a 70-es éveiben járó idősek, akiknek szülei megélték a 100 évet. Erről ad hírt az Euronews. A Bostoni Egyetem kutatói több mint 400 kérdőív alapján megállapították, ezek a családok tudatosabban kerülik a cukrot és a sót, ami csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az eredmények szerint a magasabb iskolai végzettség is jobb étrenddel párosul. Európában egyébként Olaszországban a legmagasabb, Romániában viszont az egyik legalacsonyabb a várható élettartam.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Egy győzelemmel és egy második helyezéssel zárta a Fort Lauderdale Open szombati versenynapját Kós Hubert. Adja hírül az MTI. A magyar olimpiai bajnok 100 méteres hátú.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Egy győzelemmel és egy második helyezéssel zárta a Fort Lauderdale Open szombati versenynapját Kós Hubert. Adja hírül az MTI. A magyar olimpiai bajnok 100 méteres hátúszásban több mint 2 másodperces előnnyel diadalmaskodott,

0: kilométeres gyorsúszás döntőjében Pádár Nikolett a 8. helyen végzett.
1: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
0: Koranyárias idő köszönt ránk, a keddi napon sokat süthet a nap, csapadék nem várható és a szél sem lesz jelentős. A kincses városban napközben akár 26 Celsius fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
0: Köszönöm szépen a figyelmet, Karokas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
1: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenc.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Te mire gondolsz, amikor azt hallod, egészség? Mi a Health Festre. Románia legnagyobb egészségnek szánt fesztiválja. Június 22 és 28 között a Kolozsvári Sétatéren. A belépés ingyenes, de foglalj helyet a healthfest.ro oldalon, és akár minden héten nyerhetsz is. Health Fest.
2: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert szeretnél, a Pikóvatra...

0: kölcsön ezt el a Bigobanktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen.
1: Gyerünk, még egy kört és kész!
2: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
3: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
4: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
5: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Áramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána.
6: 10 éves a Mikó óvoda.
7: mikóvoda.ro vagy facebook.com/mikóvoda.
8: Pénzt váltanál?
9: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon ki

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

És íme, kedves hallgató, egy újabb adag koffein, egy csípős dalba csomagolva. Paprika Rádió, a legtöbb mi fogható.

0: legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.
1: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybiz zenekarból, ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok, a legtöbb magyar zenét.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: jó zenét semmi nem állíthatja meg. Paprika Rádió.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és a legtöbb zenét a Paprika Rádióban halljátok.
2: Na, még egyszer.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és a legtöbb erdélyi zenét a Paprika Rádióban halljátok.

0: Afrika Rádió. A tavaszi kirándulásod háttérzenéje.
1: Akkor is, ha ez a kiruccanás csak a sarkiboltig tart.
0: Afrika Rádió.

Jó helyen vagy. A Paprika Rádió jó zenével kísér bárhová. Én mondtam, bárhová.

0: menjenek tovább.
1: Ne mondd el a többi hallgatónak, de a következő dal a ház részéről szól.
2: Tényleg?
1: Csak neked. Paprika.
3: Hello, Kolozsvár, mi vagyunk a Fall of the Flow.

zenénk olyan, mint a hab a tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió 95.1.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

És íme, kedves hallgató, egy újabb adag koffein, egy csípős dalba csomagolva. Paprika Rádió, a legtöbb mi fogható.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

0: Hallgasd a helyét. Hallgasd a helyét. Itt minden, amiénk. Minden, amiénk. Paprika Rádió.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és a legtöbb zenét a Paprika Rádióban halljátok.
2: Na, még egyszer.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és a legtöbb erdélyzenét a Paprika Rádióban halljátok.

Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk.

a zenénk olyan, mint a haba tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió 95.1.

előbújtak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Ez az enyém. Tavasz köszöntő zenékkel.

gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

0: nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: Hallgasd a helyét! Hallgasd a helyét! Itt minden a miénk! Minden a miénk! Paprika Rádió!
1: Sziasztok, Király Viktor vagyok!
2: Nézz, ablakon még átszűrődik a fény!
1: Ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok!

Frissítő tavaszi dallamok a Paprika Rádió 95.1-en. Frissítő tavaszi dallamok a Paprika Rádió 95.1-en.

Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk.